hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Az új.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: vasárnap este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, jó ébredezést. Ezzel én el is indítom a mai napot. Egészen egy óráig leszek veletek. 8 órától hozom majd a csillagok üzenetét, 9 órától pedig tiétek lesz a terep, és kérhettek tőlem dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet. Most azonban jöjjenek a jobbnál jobb slágerek. Az óra indul Ralphie Rosario és Donna Blakely közösével.

Patty Love és a Csillagfény, ez volt itt a Forrás Rádióban, és akkor nézzük meg a mai névnaposainkat. Ma ünnepelnek a Vazulok, az Esztellák és a Töhötömök is, szóval, hogyha van ilyen nevű ismerősetök, akkor mindenféleképpen köszöntsétek fel, akár 9 óra után nálam, hiszen onnantól kezdve már küldhettek rajtam keresztül üzenetet, vagy kérhettek dalt is. Most

Breeze és a Love Song itt a Forrás Rádióban. Meg akkor most megnézzük a névnaposok után a születésnaposokat is, kik azok, akik ma ünnepelnének, vagy ünneplik születésnapjukat. 1858. június 14-én született Dankó Pista, magyar hegedűművész, nótaszerző, 1925-ben Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, a nemzet színésze, 1928-ban Ernesto Guevara, később csak Che Guevaraként emlegetett forradalmár, gerilla parancsnok, 1946. június 14-én látta meg a napvilágot Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, az Egyesült Államok elnöke, 1954-ben Kemény Dénes magyar vízilabda mesteredző, 1969-ben Steffi Graf német teniszezőnő, és 1994-ben Szatmári Csaba magyar labdarúgó. Természetesen ennél azért többen is születtek, én csak párat említettem meg közülük. A folytatásban pedig most akkor megyünk tovább Mesker Viktória és Curtis közösével, ez pedig nem más, mint a szívemen.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Körbenézünk egy icipicit, hogy mi a helyzet a közlekedésben. A vármegyei utakon jelenleg én nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok. Remélem ez így is marad. Viszont ugye, ahol továbbra is oda kell figyelnetek, és ezt mindig elmondom, az az M1-es autópálya. Mindenképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet, mielőtt felmentek rá. Ha van bármilyen közlekedési infótok, akkor bombázzatok vele nyugodtan 0620 97 8 95 85-ös. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.

Mary Froze és a Momento után megnézzük, hogy milyen események történtek a mai napon. 1940. június 14-én a harmadik birodalom csapatai bevonulnak Párizsba. 1944-ben az amerikai légierő bombázói légitámadást intéznek Kecskemét ellen. Elpusztítják a pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvényeket, megsemmisítenek több a kecskeméti repülőtéren álló német gigant szállítógépet. A tovább haladó kötelék ezután Budapest déli partvidékét bombázza, felgyújtják a csepeli szabad kikötő olajtartályait, támadják a Weiss-Manfred acélműveket, de a bombák Csepel lakóházaira hullanak. Súlyos bombatámadás éri a ferencvárosi rendező pályaudvart is, a budapesti légitámadások 100 halálos áldozatot követelnek. Egy másik amerikai légikötelék a pétfürdői ipartelepet bombázza, és újabb légicsapást mérnek az előző nap megbombázott szőnyi olajfinomítóra is. Aztán 1985. június 14-én aláírják a Schengeni egyezményt, 2017-ben pedig kigyullad egy toronyház Londonban, 72-en meghalnak. Nos, többek között ezek történtek a mai napon, meg az, hogy most megyünk tovább a jobbnál jobb dalokkal. 2001-be utazunk vissza, Soul ATB-től a Hold You.

Florida és T-Pain közöse a Low zárja ezt az órát. Most átadom a mikrofont Pistinek, hozza híreket, információkat, utána pedig megyünk tovább majd ezzel a dallal.

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 8, jó reggelt kívánok! Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Kongresszus tartott a Fidesz, átalakították a párt szervezeti felépítését. Nem lesz gáz oroszlányban. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban. A balesetben mindkét gépkocsi vezető életét vesztette, jelentette az egyik cseh hírportál. A baleset a D2-es Brünótól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél Brünó közelében történt, tegnap reggel 4:30 körül. A magyar kamion Brünó felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszükületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt az úton. Egy határ felől érkező román kamion neki ütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt, a magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette. Kongresszus tartott a Fidesz, átalakították a párt szervezeti felépítését, a korábbi választókerületi rendszert erős falusi és városi csoportok, valamint megerősített vármegyei képviselet és vezetés váltotta fel. A döntés értelmében megszűnt a regionális igazgatói rendszer, és az ügyvezető alelnöki pozícióra sem tartottak igényt. Orbán Viktor elnök mellett 4 alelnök kapott helyet a vezetésben. A kongresszus alelnökké választotta Gál Kingát, aki a Patrióták párt család képviseletében kapott szerepet, Gyopáros Alpárt, aki a vidék érdekeinek képviseletéért felel, valamint Bóka Jánost, akinek feladata a polgári közép megerősítése lehet. Az önkormányzatok képviseletét Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján polgármestere látja el alelnökként. A párt vezetése a kongresszuson azt is jelezte, hogy szeptemberig teljes körű szervezeti megújítást kíván végrehajtani a Fideszben, amelyet úgy fogalmaztak meg, rendbe teszik a pártot a pincétől a padlásig. Tervezett karbantartás miatt június 15-én hétfőn, tehát holnap reggel 6 órától június 17-én reggel 6 óráig szünetel a földgáz szolgáltatás Oroszlányban. A 48 órás leállás idején a szolgáltató azt kéri, hogy az érintettek ne használjanak gázkészülékeket, és zárják el a fogyasztói főelzárót, közölte Oroszlány a honlapján. És végezetül sport, tovább erősíti keretét a Dorogi FC a következő szezon előtt, újabb érkezőket jelentett be a klub. A dorogi labdarúgó csapat ezúttal Schildkraut Krisztiánt és Kövesdi Pétert szerződtette, aki komoly NB-s rutinnal rendelkeznek. Kövesdi Péter a Moson-Magyaróvár alapemberének számított, az irányító középpályás, aki a széleken is bevethető, tagja volt a tavalyi bajnok kékfehér csapatnak. Kövesdi korábban az NB2-ben a PMFC színeiben is megfordult, valamint a MOL Fehérvárnál az első osztályú csapat keretébe is bekerült.
0: Időjárás.
1: A jövő héten fokozatos melegedésre számíthatunk. A hét elején még 22-25 fok körüli csúcshőmérsékletek várhatók, majd a hét második felére ismét visszatérhet a nyárias, helyenként 30 fok közeli meleg. A napsütés mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de összességében egyre szárazabb és kellemesebb idő ígérkezik.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen, köszi a híreket, információkat. Belevágunk egy újabb órába, amiben hozom szokás szerint a csillagok üzeneteit, természetesen a jobbnál jobb slágerek mellett vagy között. Indul is az óra a Black Eyed Peas, El Alfa és Becky G közösével, ez nem más, mint a Tonight.

Manuel és a Valmar közöse a Palvin szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor nézzük, hogy mit ígérnek nekünk már a csillagok. Kos, energikus nap vár rád, de figyelj arra, hogy ne akarj mindent azonnal megoldani, egy váratlan beszélgetés új ötletet hozhat. Bika, a nyugalom és a kényelem kerül előtérbe, érdemes időt szánni magadra és azokra, akik feltöltenek. Ikrek, kíváncsiságod ma különösen erős lesz, egy új információ vagy találkozás izgalmas fordulatot hozhat. Rák, érzelmeid mélyebbek lehetnek a szokásosnál, hallgass a megérzéseidre, különösen a személyes kapcsolataidban. Oroszlán, a figyelem könnyen rád irányulhat, használd a magabiztosságot arra, hogy másokat is inspirálj. Szűz, a kisebb részletek ma sokat számítanak, egy kis rendrakás vagy tervezés megkönnyítheti a következő napokat. Hamarosan visszatérek a többi horoszkóppal is, viszont most megyünk tovább, Raya szól a Where is my husband?

Kylie Minogue és a Padam Padam után pedig már itt is vagyok a többi horoszkóp előrejelzésével. Mérleg, ma a harmónia és a szépség keresése kerül előtérbe. Egy kellemes program vagy kreatív elfoglaltság jó kedvre deríthet. Skorpió, erős elszántsággal vágsz neki a napnak, ügyelj arra, hogy a szenvedélyedet türelemmel párosítsd. Nyilas, a kalandvágy és a szabadság iránti igény felerősödik, egy spontán döntés kellemes meglepetést tartogathat. Bak, a kitartásod most meghozhatja az eredményét, ne feledd, a pihenés ugyanúgy része a sikernek. Vízöntő, szokatlan ötleteid ma különösen értékesek lehetnek, oszd meg gondolataidat, mert pozitív visszajelzést kaphatsz. Halak, az álmodozás és az intuíció erősebb szerepet kap, egy csendes pillanat segíthet tisztábban látni a céljaidat. Nos, már ezt ígérték nekünk a csillagok, én pedig azt ígérem, hogy a folytatásban is a jobbnál jobb slágerekkel megyünk tovább. Most egy hazaival, például Oliver from Earth és BLR közösen jön a folytatásban a világ az enyém.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: Még nap, végtelen élmény.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: szép a világ.
1: K. Kevin és a BSV közös a Jacuzzi, ezt volt itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig hamarosan érkezik Pinktől a Please Don't Leave Me 2009-ből, viszont most Criss Cross Amsterdam, Sarah és Connor Maynard közösével megyünk tovább, ez a Stay.

Halott pénz és Kövári Zoli közösen a mindenre ráveszel. Ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És bizony hamarosan elérkezünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy utána tiéteké lesz a főszerep, szóval kérhettek tőlem dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet. Ezt pedig megtehetitek a 0620-978-985-ös számon. Természetesen Messengeren is elértek, úgyhogy bombázzatok nyugodtan az üzenetekkel. A folytatásban most megyünk tovább Segély és Lavinia közösével, ez a

Atlantis, David Guetta és Monet közöse a Down ászolt itt a Forrás Rádióban, és bizony elértünk az óra végéhez. De egészen egy óráig még kérhettek tőlem dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet, szóval nyugodtan bombázzatok 0620-9798-9985-ös SMS és Viber üzenet jöhet, meg Messengeren is tudtok üzenni. Most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hiszen jönnek a hírek, információk, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Öveket becsatolni, felszállásra felkészülni. Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál színpadán újra együtt a legendás páros Korda György és Balázs Klári. Ez az az este, ahol együtt énekel a család több generációja, ahol a nosztalgia és az igazi show találkozik. Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs, minden ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. 3 nővér. A Nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10, jó napot kívánok, felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, felemelik az ukrán katonák fizetését, a tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Ulák Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kis Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját jelent meg a magyar közlönyben. A felmentések június 13-ától szombattól voltak hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg. Felemelik az ukrán katonák fizetését a hátországban szolgálatot teljesítőknek, legalább 30 ezer hrivnya, tehát 280 ezer forint, míg a front első vonalában harcoló gyalogosok számára átlagosan 300 ezer hrivnya, azaz 2,8 millió forint jár majd, közölte Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök pénteken a Telegramon közzétett videóüzenetében. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére, hozzátette, hogy minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása. A tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje, amely jelenleg mintegy 0,5 méterrel marad el az üzemi szinttől, számolt be róla a kemma.hu. A szakemberek szerint az aszály nem csak a vízmennyiséget csökkenti, hanem a tó oxigénellátását is veszélyezteti, ami a halállomány számára jelenthet problémát. A helyzet javítása érdekében a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület 2 vízforgató berendezést üzemeltet a tavon. A MOHOS támogatásával beszerzett eszközök a víz oxigén tartalmának növelését segítik elő. Az egyesület szerint a berendezések enyhíthetik az aszály kedvezőtlen hatásait, a hosszú távú megoldást azonban továbbra is a vízpótlás és a csapadékosabb időjárás jelentheti. Varjú Lászlót választották a DK elnökévé, emellett a párt kongresszusa szombaton megválasztotta az alelnököket és az elnökségi tagokat, közölte a párt közleményben az MTI-vel. A DK alelnöke Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel. A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az áprilisi országgyűlési választásokon a DK az összes listás szavazat 1,1%-át szerezte meg, alig több mint 70 ezer voksot kapott.
0: Időjárás.
1: A jövő héten fokozatos melegedésre számíthatunk. A hét elején még 22-25 fok körüli csúcshőmérsékletek várhatók, majd a hét második felére ismét visszatérhet a nyárias, helyenként 30 fok közeli meleg. A napsütés mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de összességében egyre szárazabb és kellemesebb idő ígérkezik.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttet kívánok mindenkinek, Pisti közti a híreket, információkat. Belevágunk egy újabb órába, amiben továbbra is várom az üzeneteiteket és a dalkéréseket. 0620-97-8-97-85-ös, ezen a számon tudjátok megtenni. Ahogy ígértem, indulunk tovább Tame Impala és Johnny közösével, ez pedig nem más, mint a Dracula.

0: Social Lavender Haze, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Egy hazaival fogunk tovább menni, Robi kérésével, aki egy Jude Law dalt szeretne meghallgatni, szóval már indul is a sötét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkérdés.

Kay és Crystal közöse a Dior szólt az imént itt a Forrás Rádióban. Most pedig szólni fog Tate McRae, hiszen Eszter küldi a Greedy-t mindenkinek, aki szereti, és hát természetesen saját magának is.

0: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Figyelem, rock katonái! Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál Rocksziget nagyszínpadát az Ossian zenekar hódítja meg. Legendás himnuszok, nyers energia, együtt éneklő tönek és libabőrös pillanatok várnak rád. Ha már voltál Ossian koncerten, tudod, miről beszélünk. Ha még nem, most meg fogod érteni. Jegyek és információ www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kósé és a Deep End után pedig megyünk tovább egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. Ádi, Kitty és Roland beszélgettek ezen a héten a túlárazott belépő jegyekről is. Ebbe fogunk most belehallgatni.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: És hát ugye itt vannak még a hamis vagy túlárazott belépő jegyek.
3: Az kemény.
2: Általában ilyen népszerű látványosságok előtt adják ki magukat emberek jegyárusnak, és próbálnak vagy érvénytelen, vagy pedig túlárazott jegyeket eladni. Ráadásul, én láttam már ilyet, olyan jegyeket, amik tényleg szinte megszólalásig hasonlítanak az eredetére.
3: Én nem tudom, én ezt soha nem hittem el, tehát hogy biztos, hogy ti is jártatok már úgy koncerten, meccsen, bárhol, hogy ott a bolt vagy az esemény előtt ott árulnak jegyet ilyen jegyüzérek. Sőt, én már olyan helyzetben is voltam, hogy volt plusz jegyem, és megpróbáltam ott a buli előtt még eladni valakinek. Mm-hmm. Elhinnétek bárkinek, hogy ez tényleg valós jegy?
4: Tehát nem. Biztos, hogy nem.
3: Én adtam már így a jegyet, és nekem hittek, és az tényleg jegy volt. Biztos, hogy nem hinnék benne. Főleg, hogyha nagy esemény, nem? És ilyen ott árulják valamennyire jegyet.
2: Én sem. Meg egyébként, ha ez egy szintén egy jó tanács, hogyha ilyen turisztikai desztinációt vennétek célba, akkor érdemes előre az interneten megvenni a jegyet, ráadásul jóval előre, hogy ne járjatok úgy, mint én például szintén Párizsban, amikor már csak olyan jegyet tudtam venni az Eiffel toronyra, ami fölfele gyaloglós volt. És
3: én olyannal mentem.
2: Kényelmes lifter, hanem a sok száz lépcsőt kellett megtenni.
3: Én olyannal mentem, mert 5 euróval olcsóbb volt.
2: Hát ki miért választja? Én azért mentem azt, mert elfogyott a liftes jegy, te meg azért, mert smucig vagy.
3: Figyelj, jönnek az SMS-ek is, Móni írja. Mi Velencén voltunk anyukámmal és akkori pasimmal, mi nők kaptunk egy pasastól egy-egy rózsát, majd ment a pasimhoz, hogy elkérje a pénzt.
4: Jaj, ez klasszikus. Ki
3: is fizettem, ez sajnos így járt. Viszont mi nem tudtunk mit kezdeni a virággal, ezért odaadtuk egy kislánynak, remélem tőle is behajtottatok. Apuka egyből küldött el minket. De mi mondtuk, hogy free, free, free. Itt nagyon meglepődött arca volt, a kicsi lány örült. Azért ez is érdekes lett, mikor egy apukának kiabálnak, hogy free, free, free.
2: Ismeretlen nők.
4: Igen.
3: Nekem a legmeglepőbb a madárkaki volt. Tehát, hogy erről én még soha nem hallottam. Azt se tudom nagyon, hogy itt otthon mihez nyúlnék, hogy madárkaki keveréket csináljak. Biztos lenne benne majonéz. Hát az jó, mert a majonézod már fröcsköl. Valamivel a szagot is. Hát majd lopok valamit a Douglasből, nem? És akkor azzal
2: megleszedem.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör.

A Two Colors, a Safi Duo és Krisztel Szalándi közöse a Cynical, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és természetesen egészen egy óráig várom a dalkéréseket, szóval bombázzatok vele nyugodtan 0620 97 8 95 8 5-ös. A következőkben pedig megyünk tovább Niki kérésével, aki szerelmének Viktornak szeretnék küldeni, Ariana Grande-tól az Into You-t.

John Legend és Savity közöse az All She Wanna Do szólt itt a Forrás Rádióban az óra végén, mert hogy elértünk ideig. Viszont még egészen 2 órátok van hátra, hogy kérjetek tőlem dalt, vagy küldjetek rajtam keresztül üzenetet, szóval tegyétek meg. 0620 978 975-ös, jöhet SMS meg Viber üzenet, és természetesen továbbra is elértek Messengeren is. Most átadom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra. Jó napot kívánok! Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Kongresszus tartott a Fidesz, átalakították a párt szervezeti felépítését. Nem lesz gáz Oroszlányban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban. A balesetben mindkét gépkocsi vezető életét vesztette, jelentette az egyik cseh hírportál. A baleset a D2-es Brünótól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél Brünó közelében történt, tegnap reggel 5:30 körül. A magyar kamion Brünó felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt az úton. Egy határ felől érkező román kamion neki ütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt, a magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette. Kongresszus tartott a Fidesz, átalakították a párt szervezeti felépítését, a korábbi választókerületi rendszert erős falusi és városi csoportok, valamint megerősített vármegyei képviselet és vezetés váltotta fel. A döntés értelmében megszűnt a regionális igazgatói rendszer, és az ügyvezető alelnöki pozícióra sem tartottak igényt. Orbán Viktor elnök mellett 4 alelnök kapott helyet a vezetésben. A kongresszus alelnökké választotta Gál Kingát, aki a Patrióták párt család képviseletében kapott szerepet, Gyopáros Alpárt, aki a vidék érdekeinek képviseletéért felel, valamint Bóka Jánost, akinek feladata a polgári közép megerősítése lehet. Az önkormányzatok képviseletét Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján polgármestere látja el alelnökként. A párt vezetése a kongresszuson azt is jelezte, hogy szeptemberig teljes körű szervezeti megújítást kíván végrehajtani a Fideszben, amelyet úgy fogalmaztak meg, rendbe teszik a pártot a pincétől a padlásig. Tervezett karbantartás miatt június 15-én hétfőn, tehát holnap reggel 6 órától június 17-én reggel 6 óráig szünetel a földgáz szolgáltatás Oroszlányban. A 48 órás leállás idején a szolgáltató azt kéri, hogy az érintettek ne használjanak gázkészülékeket, és zárják el a fogyasztói főelzárót, közölte Oroszlány a honlapján. És végezetű sport, tovább erősíti keretét a Dorogi FC a következő szezon előtt, újabb érkezőket jelentett be a klub. A dorogi labdarúgó csapat ezúttal Schildkraut Krisztiánt és Kövesdi Pétert szerződtette, aki komoly NB-s rutinnal rendelkeznek. Kövesdi Péter a Moson-Magyaróvár alapemberének számított, az irányító középpályás, aki a széleken is bevethető, tagja volt a tavalyi bajnok kékfehér csapatnak. Kövesdi korábban az NB2-ben a PMFC színeiben is megfordult, valamint a MOL Fehérvárnál az első osztályú csapat keretébe is bekerült.
0: Időjárás.
1: Változékonyan indul a jövő hét, többfelé lehet gomoly felhős az ég, és helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hét második felében azonban erősödik a felmelegedés, egyre több lesz a napsütés és a délutáni hőmérséklet. Sokfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pistineket pedig köszi a híreket, információkat. 2 óránk van még együtt hátra, ami azt jelenti, hogy ennyi időtök van arra is, hogy dalt kérjetek tőlem. 0620-978-978-5-ös. És akkor most induljon az óra, ahogy előző óra végén ígértem, East Everything Else szól az Upside Down.

0: A Honey Beast és Paulina közöse a Tele a szívem, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A következő dal pedig Rékának szól, ez pedig nem más, mint Zara Larsontól a Need Someone.
1: A Forrás Rádióban ma is a te kedvenceid szólnak.
2: Hi, I'm Zara Larson.

Kordó és Rainer Zonnevald közösen Loco Loco után pedig megyünk tovább, méghozzá Erika kérésével. Ő szeretné meghallgatni Post Malone és The Weeknd közösét. Ez lesz a One Right Now.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden után akkor jöjjön egy kis Buenos Morgan visszatekintő itt a Forrás Rádióban. Ádi, Roland és Kitti a hét elején beszélgettek arról is például, hogy hogyan kellene tüsszenteni. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na de. Így hirtelen, miközben itt szólnak a dalok, egyszer csak ezt halljuk, hogy... Jelzem, Rébi kolléga így tüsszent.
3: De a pólóba belebújva.
2: Én hogy tüsszentek, Kitty?
3: Nem tudom.
4: Hát abban belereg a föld.
2: Hát körülbelül úgy hallják, hogy
4: ez két épület,
3: ja,
4: de is tudja mindenki.
3: Olyan.
4: Az olyan, mint az oroszlán, hogy ha közösül 8 kilométeren belül hallatszik. Ha Roland tüsszent, az szerintem környék mindenki hallja.
2: Hát kinek? Ki mit tud úgy, hogy annak nagy hatása legyen, tudod? Én tüsszentelik.
4: De én visszafolytom, mert én meg vagyok nevelve, tehát nekünk otthon
3: de
4: nem szabad hangosan tüsszentet. Jó, hát ebbe fog meghalni. Sírva tüsszentem magam.
3: Mi Ádi, enged szabad gyere.
4: De meg lehet halni egy tüsszentésben? Tehát van olyan, hogy valaki hát, visszafolyt egy tüsszentést, és összeesik?
2: Eddig még nem sikerült, de te lehet az első.
3: A Darwin díjas.
2: Egyébként igen, abszolút Darwin díjas halál lenne.
4: Azt tudni.
2: Egyébként pedig tényleg olyan, tehát hogy úgy képzeljétek el, hogy az Ádi úgy tüsszent, ahogy egy plüssállat sír. Nagyjából. Tehát, hogy egy ilyen közepes méretű plüssnyúl nagyjából úgy sírna, ahogy az Ádi tüsszent.
4: Hát ilyen szépet nekem még nem mondtak.
3: Ugye?
2: Na, úgyhogy na. Lennél-e szívesen közepes
3: de nem fog vissza magad, jó? Tehát nyugodtan.
2: Most már, hogy az elsőn túl vagyunk, most már jöhet a többi.
4: Hát megvan az ízlet, annyi gusztustalan mód van, tehát hogyha ti mit csináltok, hogyha már nincsen időtök zsebkendőért nyúlni, de érzitek, hogy jön, akkor hogyan?
2: Hát például lehet valaki tenyérbe.
4: De ez ott utána ragad a kezed, meg kell fogni a keverőpultot,
3: hát
4: számítógépet, kezed fogsz.
2: Igen, könyök hajlat, az is játszhat.
4: Hát az, te bele találsz?
2: Bele. Rugalmasabbaknál tért hajlat.
4: Hónajba lehet?
3: Hónaj, igen.
2: Hát lehet, de azt azért úgy nem erőltetni.
4: És más könyök hajlatába?
2: Na, az még szép egyébként, igen. Hogy gyorsan úgy rákapsz valakinek a könyökét.
4: De én rászoktam erre, ha hirtelen jön, akkor a póló alá. Mert akkor az úgy bennmarad.
3: De azt mondja, hogy a tenyeredbe miért. De az jó, hogy az egész mellkasod, hasad és minden.
2: Minden túlhás, érted?
4: Hát de inkább az, mint a tenyerem, amivel megfogom a pultot. Senkit nem fogok meg a hasammal napközben.
3: De azt le tudod fertőtleníteni a kezedet.
2: Hát te.
4: Ha mi a hangja? Hasad mosni nem tudsz itt? Kéne most dob...
2: Ja, Kitty, azért ezt bajosan tudnál, tudod? Tehát azért...
3: Öregebb a szedbe most. Hát ez egy
2: de ebbe van. Most tudnád? Ez most úgy dekoltál, hogy ebbe tudnád, igen. Tehát
3: az nem is az egybe van, tehát hogy hát a... fölül leveszem, ja? Ezt levettem.
4: Tüsszentenél a Kitty hasára? Ha már itt tartunk.
2: Lenne szerintem, lenne sok jelentkező, aki így ebbe a dekoltásba beletüsszentene.
4: Na, ez például... Ez például
2: titkó tüsszentés. Ez egy egészen új kifejezés. Ilyen még nem volt.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ha ez a sláger egy autó lenne, a piros lámpánál is...

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Kamrától szólt a You Feel Like Summer. Én pedig továbbra is várom a dalkéréseket, szóval bombázzatok nyugodtan, 0620 978 975-ös SMS és Viber üzenet jöhet, meg persze Messengeren is elértek. A következő kérés pedig Jócié, aki a haveroknak szeretné küldeni a BSV és a Bayer X és a Schlepp közösét. Ez lesz a Lidokai.

Elértünk egy újabb óra végéhez, ami azt jelenti, hogy át kell adnom a mikrofont Pistinek, hogy el tudja mondani a híreket, információkat. Viszont mielőtt átadnám neki a mikrofont, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy már csak egy órátok van dalt kérni tőlem, ezt pedig továbbra is megtehetitek a 0620 97 8 95 8 5-ös számon, SMS-ben és Viber üzenetben.

0: jelenetben. Most akkor jönnek a hírek, a következő óra pedig ezzel a dallal fog indulni.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van valami a levegőben.
3: A tavalyi hatalmas siker után idén újra a Vízzenevirág Fesztivál színpadán. A Halott pénz. Június 26-án este Tata ismét megtelik zenével, energiával és felejthetetlen pillanatokkal. Készülj a legnagyobb slágerekre. Ez az este is hatalmas lesz. Ne maradj le!
4: Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
8: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra. Jó étvágyat az ebédelőknek. Megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarságról. Az idén is forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Közeleg az idei tatai sokkadalom. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarságról, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását, és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi akció tervébe is. A miniszterelnök a bejegyzéshez feltöltött videóban hangsúlyozta, hogy újabb nagy lépést tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. Korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóváhagyták. Magyar Péter kijelentette, amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is, hangsúlyozta François Berizó, a Budapest Airport vezérigazgatója egy hétvégi háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utas szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél, a megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, azaz júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt, az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest-Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. A Grund Királyok mini musical varázsolta el a közönséget szerda délután a Szőnyi Petőfi Sándor művelődési házban. A Bozsik József gyerekkorát és felfedezésének időszakát bemutató zenés előadásban a Bozsik József általános iskola 7. B osztályának diákjai léptek a színpadra, akik nagyszerűen idézték meg a magyar futball egyik legnagyobb alakjának történetét. Az előadásban vendégművészként közreműködött László Katta, László Attila, Szabó Dávid és Szakála Ágnes. A zenét Másik Lehel szerezte, a szöveget Kőhalmi Ernő írta. Végül programajánlat. A Kenderke Néptánc Egyesület június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angol Kertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos program kínálat várja. Többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökséggála, mesekocsma, borkostoló, néptánc találkozó, betyár és mesterségbemutatók, gasztro és borterasz, és a hagyományoknak megfelelően a sokadalom nyitónapján adják át a városi művészeti díjakat. A 26. tatai sokadalom ingyenesen látogatható, a részletes program megtalálható a tata.hu oldalon, valamint az esemény közösségi oldalán is.
0: Időjárás.
1: A jövő héten fokozatos melegedésre számíthatunk. A hét elején még 22-25 fok körüli csúcshőmérsékletek várhatók, majd a hét második felére ismét visszatérhet a nyárias, helyenként 30 fok közeli meleg. A napsütés mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de összességében egyre szárazabb és kellemesebb idő ígérkezik.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, infókat. Már csak egy óránk van hátra. Arra, hogy elküldjétek nekem a dalt, amit szeretnétek meghallgatni. Ezt pedig továbbra is megtehetitek a 0620-978-9785-ös számon. Most pedig indulunk tovább a Sophie and the Giants-szal.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

Azaria és Young Fly közöse után pedig megyünk is tovább a következő dalkéréssel. Péter szeretné kislányának, Boginak kérni a Goldent, úgyhogy jön a folytatásban a Country.

Shabuzi és az A Bar Song szólt itt a Forrás Rádióban. A következő dal pedig Rebekái, ő a Stray Kids-től szeretne meghallgatni egy dalt, én pedig ennek nem állok az útjába, főleg úgy, hogy én is szeretem őket, szóval indul a Csik Csik Boom!

0: Munak közöse a Who You Are szólt itt a Forrás Rádióban, meg most szólni fog a Buenos Morgan visszatekintő, úgyhogy a következő pár percben belehallgatunk abba, hogy a hét elején miről beszélgetett Kitty, Ádi és Roland.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Michael Sheen szerepelt az Alkonyat filmekben. Hát érdekes, az akkoriban 10 éves kislánya volt, hatalmas Twilight rajongó, mondjuk ez volt a célcsoport úgy nagyjából és egészében, és a színész meg akarta őt lepni ezzel a hírrel, igent mondott a szerepre, Arrow szerepét játszotta, nem tudom, én annyira nem voltam nagy Alkonyat rajongó, igent mondott, a gyerek pedig boldog lett, kész, gyakorlatilag elérte a célját.
3: Igen, de itt már simán lehet, hogy az történt, ami egyébként Robert Downey Jr.-nál, aki konkrétan felkereste a Family Guy készítőjét, hogy szerepelhessen egy epizódban, mert a fia hatalmas rajongó volt, tehát ezzel akarta őt ott meglepni. Nem az volt, hogy őt keresték, hanem képzeld el, így csörgette, hogy elnézést, lehetne az, hogy kapok egy szerepet, és egyébként Patrick Peter Schmidt szerepét kapta meg, ő volt a hangja, és nagyon meglepődött a fia, amikor ezt látta. Felhívnád ekkora sztárként, mit tudom én, a Szomszédok stábját, hogy hadd jelenj meg a következő epizódban csak egy ilyen mellékszerepre?
2: A Szomszédokét nem biztos, de a Family Guy-ét igen, hogy adhassam a hangomat. Az szerintem kifejezetten menő, persze.
3: Nagyon komoly.
2: Persze. Ugyanez volt, ugye David Bowie, ő is szinkronizált, mégpedig a Spongyabob egyik epizódjában, mert hogy a 6 éves kislánya oda volt a Spongyabobért.
4: Na, az engem, én attól,
2: tényleg? Én a falat kapartam a Spongyaboktól mindig is.
3: Én szeretem, de hogy így megleped a gyerekedet, az milyen kunst. Két Winslet, ő a beavatottban, én őt annyira nem ismerem, meg nem követtem ezt a munkásságát, de úgy fest, hogy a lányának ez az egyik nagy szerelme volt, őt akarta lenyűgözni, és amikor a lánya 12 éves volt, akkor ő megjelent, és hát a sulistársak megőrültek ezért a szerepért. Két Winslet az anyukád, és akkor benne kell lenned egy ilyen hülyeségben, hogy a gyerekek tudják, hogy te ki vagy.
2: Nem elég kismillió más filmet eljátszani. Richard Harris pedig a Harry Potterrel volt, így ugye alakított a Dumbledore-t az első két részben, és az unoka kedvéért vállalta. Azt mondta neki az unokája, hogy papa, ha nem játszod el Dumbledore-t, nem állok szóba veled.
4: És milyen jó tette?
2: Milyen jó tette, így van.
3: És nem akarta. Tehát visszadobta volna a szerepet, de csak hogy az unokája szóba álljon vele, azért még ugye elvállalta. Ezekből bármelyiket vállaltátok volna?
2: Hát remélem, hogy Dumbledore-t még nem tudnám eljátszani, bár öregszem, de azért remélem, hogy ott nem tartok. A gyűrűkurás az menő. Hát én elég hülyén festenék Batmanként, tehát hogy arra szerintem még egy paródia videó kedvéért se kérnének fel. De hát figyelj, az Alkonyatot azt kihagynám, a Family Guy, nekem az a legmenőbb.
4: Igen.
3: Kitty, neked volna olyan, amit nem? Tehát mondjuk egy Titanicban játszanál, egy Jurassic Parkban felbukkannál?
4: Hát figyelj, ha máshogy nem hangban.
3: Te vagy a 386. menekülő bármelyikben.
4: Ja, igen, simán.
2: Mellékszereplőként, bármi, Kovi hívna mellékszereplőnek. Nem kell semmit csinálni, csak ajtót nyitni. Elsétálni.
3: Azokban a filmekben, ha valaki ajtót nyit, az már...
4: Az már benne van.
2: Ja, igen, az.
3: Buenos Morgan.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Kattints a Forrás Rádióra az interneten is. www.forrásradio.hu

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, és bizony elértünk az utolsó dalkéréshez, ami Ákosé lesz. Ő szeretné küldeni mindenkinek, aki szereti, Billie Eilish-től a Birds of a Feather-t, de különösen annak a lánynak, aki elrabolt.

0: Sasha énekel majd nekünk. Ez lesz a Not at this party.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én Dániel Fi érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy különleges nyári estére az öreg tó partján, ahol az őszinte dalok, a közös éneklés és a fesztivál hangulat garantál. Hívd a barátokat, és éld át élőben Dániel Fi koncertjét Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény. Nyár, napsütés, élmények. Irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
3: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. 3 nővér. A Nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

Vége az ígyszer első órájának, ez azt jelenti, hogy nekem át kell adjam a helyem, jönnek már is a legfrissebb hírek, információk, de természetesen utána hozom nektek továbbra is a sportvilág aktualitásait, és persze a jobbnál jobb slágereket. Ezek közül elsőként a következő órában

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra lesz. Jó napot kívánok! Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Felemelik az ukrán katonák fizetését. A tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje. Már is jövök a részletekkel. A mikrofonnál Szabó István, és ezek a Forrás Rádió hírei. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Ulá Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kis Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját jelent meg a magyar közlönyben. A felmentések június 13-ától szombattól voltak hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg. Felemelik az ukrán katonák fizetését a hátországban szolgálatot teljesítőknek, legalább 30 ezer hrivnya, tehát 280 ezer forint, míg a front első vonalában harcoló gyalogosok számára átlagosan 300 ezer hrivnya, azaz 2,8 millió forint jár majd. Közölte Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök pénteken a Telegramon közzétett videó üzenetében. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére, hozzátette, hogy minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása. A tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje, amely jelenleg mintegy 0,5 méterrel marad el az üzemi szinttől, számolt be róla a kemma.hu. A szakemberek szerint az aszály nem csak a vízmennyiséget csökkenti, hanem a tó oxigénellátását is veszélyezteti, ami a halállomány számára jelenthet problémát. A helyzet javítása érdekében a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület 2 vízforgató berendezést üzemeltet a tavon. A MOHOZ támogatásával beszerzett eszközök a víz oxigén tartalmának növelését segítik elő. Az egyesület szerint a berendezések enyhíthetik az aszály kedvezőtlen hatásait, a hosszú távú megoldást azonban továbbra is a vízpótlás és a csapadékosabb időjárás jelentheti. Varjú Lászlót választották a DK elnökévé, emellett a párt kongresszusa szombaton megválasztotta az alelnököket és az elnökségi tagokat, közölte a párt közleményben az MTI-vel. A DK alelnöke Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel. A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az áprilisi országgyűlési választásokon a DK az összes listás szavazat 1,1%-át szerezte meg, alig több mint 70 ezer voksot kapott.
0: Időjárás.
1: Változékonyan indul a jövő hét, többfelé lehet gomoly felhős az ég, és helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hét második felében azonban erősödik a felmelegedés, egyre több lesz a napsütés és a délutáni hőmérséklet. Sokfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Nincs megállás, már is robog tovább a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Mégpedig Dasával jön a Not At This Party, a stúdióban Illyes Zsolt.

Egy igazi klasszikus. Na most kérem, olyat mondok, amitől szerintem mindenki hirtelen idősebbnek érzi magát. 25 évvel ezelőtti. Ez a dal, ez volt a Westlife és az Uptown Girl. A folytatásban Shoes és a Live Without Love. Itt a Forrás Rádió zicserében. If

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 év

Nem sokára ismét felbőgnek a motorok, és folytatódik a Forma 1-es világbajnokság. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es katalán nagydíj időmérőjén. A brit egészen más mentalitással vágott neki ennek a hétvégének, és aztán hálásan mondott köszönetet mindazoknak, akik végig kitartottak mellette. Lewis Hamilton ért oda az első sorba a Ferrarival, és mindent megtesz azért, hogy ma megszorongassa a Mercedes-t. Andrea Kimi Antonelli, aki az összetett világbajnoki cím legnagyobb esélyesének tűnik, nos, ezúttal ő nem tudott odaérni az első sorba, harmadik helyről vág neki a futamnak, mellőle pedig Lando Norris indul, mögöttek Max Verstappen, illetve Adjar vág majd neki a katalán nagydíjnak, az autóját összetörő Charles Leclerc mindössze a 10. helyen végzett, kezdés délután 3 órakor. Finally we landed on the same page.

Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Adós vagyok még az előző este, éjszaka, hajnal foci VB eredményeivel. Gyorsan fussunk végig ezeken. Katar-Svájc 1-1, talán az eddigi legnagyobb meglepetés a tornán. Katar ugyebár a hosszabbítás pillanataiban egyenlített. Brazília-Marokkó szintén 1-1, első hallásra ugye ez is meglepő lehet. Azért tegyük gyorsan hozzá, hogy Marokkó az előző futball VB-n negyedik helyen végzett, és hát olyan futballisták vannak ott a keretben, mint például Hakimi vagy Brahim Diaz. Szóval Marokkóval azért szerintem számolni kell. Brazília pedig, hát mondjuk úgy, hogy messze van a csúcsformájától, meg egyesek szerint ez a brazil keret korán sem olyan erős, mint korábban. Ezt egyébként bevallom, én is így érzem. A Haiti Skócia 0-1, hát itt elmaradt az a gólparádé, amit sokan vártak, illetve Ausztrália Törökország 2-0, szerintem ez is a meglepetés kategóriájába tartozik. Németország Curaçao este 7-től a folytatás, majd pedig Hollandia Japán, magyar idő szerint 10 órás kezdéssel, Elefánt Csontpart Ecuador hajnali 1-től, majd pedig hajnali 4 órától Svédország Tunézia. Ez a folytatás, nálunk pedig Doja Cat, nyilván már is a Jealous Type.

Vége egy újabb órának, egy 60 perces etapot ezúttal is lezárunk. Jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban természetesen folytatódik a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Melyik slágerrel? Érkezik majd Fastboy és a Wave teljes egészében, tehát a hírek után.

0: rejtett csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzene Virág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Danielfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Ossian és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3, szép vasárnapot kívánok. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Kongresszus tartott a Fidesz, átalakították a párt szervezeti felépítését. Nem lesz gáz Oroszlányban. Már is jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, én pedig a mikrofon mögött Szabó István vagyok. Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban. A balesetben mindkét gépkocsi vezető életét vesztette, jelentette az egyik cseh hírportál. A baleset a D2-es Brünótól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél Brünó közelében történt, tegnap reggel 4:30 körül. A magyar kamion Brünó felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszükületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt az úton. Egy határ felől érkező román kamion neki ütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt, a magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette. Kongresszus tartott a Fidesz, átalakították a párt szervezeti felépítését, a korábbi választókerületi rendszert erős falusi és városi csoportok, valamint megerősített vármegyei képviselet és vezetés váltotta fel. A döntés értelmében megszűnt a regionális igazgatói rendszer, és az ügyvezető alelnöki pozícióra sem tartottak igényt. Orbán Viktor elnök mellett 4 alelnök kapott helyet a vezetésben. A kongresszus alelnökké választotta Gál Kingát, aki a Patrióták párt család képviseletében kapott szerepet, Gyopáros Alpárt, aki a vidék érdekeinek képviseletéért felel, valamint Bóka Jánost, akinek feladata a polgári közép megerősítése lehet. Az önkormányzatok képviseletét Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján polgármestere látja el alelnökként. A párt vezetése a kongresszuson azt is jelezte, hogy szeptemberig teljes körű szervezeti megújítást kíván végrehajtani a Fideszben, amelyet úgy fogalmaztak meg, rendbe teszik a pártot a pincétől a padlásig. Tervezett karbantartás miatt június 15-én hétfőn, tehát holnap reggel 6 órától június 17-én reggel 6 óráig szünetel a földgáz szolgáltatás Oroszlányban. A 48 órás leállás idején a szolgáltató azt kéri, hogy az érintettek ne használjanak gázkészülékeket, és zárják el a fogyasztói főelzárót, közölte Oroszlány a honlapján. És végezetül sport, tovább erősíti keretét a Dorogi FC a következő szezon előtt, újabb érkezőket jelentett be a klub. A dorogi labdarúgó csapat ezúttal Schildkraut Krisztiánt és Kövesdi Pétert szerződtette, akik komoly NB-s rutinnal rendelkeznek. Kövesdi Péter a Moson-Magyaróvár alapemberének számított, az irányító középpályás, aki a széleken is bevethető, tagja volt a tavalyi bajnok kékfehér csapatnak. Kövesdi korábban az NB2-ben a PMFC színeiben is megfordult, valamint a MOL Fehérvárnál az első osztályú csapat keretébe is bekerült.
0: Időjárás.
1: A jövő héten fokozatos melegedésre számíthatunk. A hét elején még 22-25 fok körüli csúcshőmérsékletek várhatók, majd a hét második felére ismét visszatérhet a nyárias, helyenként 30 fok közeli meleg. A napsütés mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de összességében egyre szárazabb és kellemesebb idő ígérkezik.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ragyogóan szép napot mindenkinek, ez itt még mindig a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Benne már is Fastba érkezik, és a Wave a mikrofon mögött. I és Roland, tartsatok velem!

2022-es kedvenc forgott itt a Forrás Rádió zicserében. Ez volt az Imagine Dragons és a Bones, a folytatásban pedig 2024-ig repülünk, és egy picit latinosra vesszük a figurát, mégpedig Karol G irányítás.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven a

Portugáliába igazolhat Szűcs Tamás. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A 21 éves Szűcs Tamást a portugál élvonalban 5. helyen zárt Famalicão szerződtetheti a Debrecentől. A Nemzeti Sport értesülései szerint a négyszeres válogatott futballistáért bejelentkezett a portugál élvonalban legutóbb 5. helyen végzett Famalicão csapata, és előre haladott tárgyalások folynak a felek között a középpályás átigazolásáról. Egyébként a játékos menedzsmentje már korábban az előző átigazolási időszakban is úgy nyilatkozott, hogy kaptak ajánlatot Nyugat-Európából, akkor még maradt a játékos Debrecenben. Könnyen elképzelhető azonban, hogy a következő idényt már Portugáliában kezdi meg. Mi pedig Bruno Mars újdonságát kezdjük meg, ez már is az I Just Might.

Magyar csapat hiány annyira nincs nálunk most reflektorfényben, de azért zajlik a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntő. Kérem szépen, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A férfi kézilabda BL kölni 4-es döntőjének első elődöntőjében a Füchse Berlin 40-35-re győzte le a címvédő, szintén német Magdeburgot. A másik elődöntőben a Barca hosszabbításban 37-32-re múlta felül a dán Aalborg együttesét. A bronzmérkőzés már zajlik 3-tól, ez tehát a Magdeburg-Aalborg összecsapás, majd pedig este 6 órától jön a Füchse Berlin Barca döntő.

Na hát kérem, az a helyzet, hogy véget ért egy újabb 60 perces etap a mai sportmagazinból, tehát én ismételten átadom a helyem, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, hiszen 2 órát még együtt tölthetünk az éteren keresztül, aztán még egyet, de az már a köztér lesz, nem a sportmagazin. Calvin Harris és a Blessing, egy nagyon klassz újdonság, ezzel nyitjuk majd a következő órát.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Június 25-én egy igazán különleges ester indul a Vízzene Virág Fesztivál Tatán. Demián Ferenc koncertjén
3: a Hogyan tudnék élni nélküled című film két sztárja is színpadra lép.
2: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már?
1: Azt hiszem.
2: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Vízzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap. Végtelen élmény.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra lesz. Szép vasárnapot kívánok. Megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarságról. Az idén is forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Közeleg az idei tatai sokadalom. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarságról, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását, és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi akció tervébe is. A miniszterelnök a bejegyzéshez feltöltött videóban hangsúlyozta, hogy újabb nagy lépést tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. A korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóváhagyták. Magyar Péter kijelentette, amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is, hangsúlyozta François Berizó, a Budapest Airport vezérigazgatója egy hétvégi háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utas szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél, a megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, azaz júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt, az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. A Grund Királyok mini musical varázsolta el a közönséget szerda délután a Szőnyi Petőfi Sándor művelődési házban. A Bozsik József gyerekkorát és felfedezésének időszakát bemutató zenés előadásban a Bozsik József általános iskola 7. B osztályának diákjai léptek a színpadra, akik nagyszerűen idézték meg a magyar futball egyik legnagyobb alakjának történetét. Az előadásban vendégművészként közreműködött László Katta, László Attila, Szabó Dávid és Szakál Ágnes. A zenét Másik Lehel szerezte, a szöveget Kőhalmi Ernő írta. Végül programajánlat. A Kenderke Néptánc Egyesület június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angol Kertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos programkínálat várja. Többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökséggála, mesekocsma, borkostoló, néptánc találkozó, betyár és mesterségbemutatók, gasztro és borterasz, és a hagyományoknak megfelelően a sokadalom nyitónapján adják át a városi művészeti díjakat. A 26. tatai sokadalom ingyenesen látogatható, a részletes program megtalálható a tata.hu oldalon, valamint az esemény közösségi oldalán is.
0: Időjárás.
1: Változékonyan indul a jövő hét, többfelé lehet gomoly felhős az ég, és helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hét második felében azonban erősödik a felmelegedés, egyre több lesz a napsütés és a délutáni hőmérséklet. Sokfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, nincs megállás, már is robog tovább a Zicser. Ez itt a Forrás Rádió sportmagazinja. Egészen este 6-ig rádiózhatunk együtt, aztán utána jön a köztér, úgyhogy igazából még egy órán keresztül. Elsorolom majd még a ma este teljes menetrendjét, előbb azonban még vágjunk bele ebbe az órába. Calvin Harris-szel, tehát jön a Blessing, a mikrofon mögött T.S. Roland.

0: mennyire imádom ezt a slágert. Example és a Change the Way You Kiss Me itt a Forrás Rádióban, ahol a mai menetrendet már is sorolom. Ez itt az Itzer, a sportmagazin egészen este 6-ig, aztán egy órán keresztül hozom nektek a közéleti magazint, ez lesz a Köztér. Este 8-tól jön a Light Session BRK-val, majd pedig este 10-től a Lunch Session, mégpedig szokás szerint Norbert Fán déllel. Ez tehát a mai menetrend, és persze nem hiányozhatnak a jobbnál jobb slágerek sem. Ale Farben a folytatásban már is, ez a Follow You.
1: I will follow you till my legs no longer move. Never had a thing to lose.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 26-án felpesdítjük a hangulatot a Tatai Öreg tópartján, mert K. Kevin érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy felejthetetlen péntek estére, ahol a legnagyobb slágerek, a brutál hangulat
3: és több ezer ember energiája találkozik egy hatalmas buliban.
2: Szólj a haveroknak!

0: Négy nap. Végtelen élmény.
1: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hollandiában köthet ki a német válogatott kapus. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Állítólag a Barcelona eladná kegyvesztetté vált 34 évesen német kapusát. Marc-André Ter Stegen az Ajaxnál folytathatja a pályafutását Hollandiában. Közben pedig talán körvonalazódik Marcus Rashford jövője is. Ugyebár a Manchester United és az angol válogatott támadója az elmúlt szezonban kölcsönben szintén Barcelonában játszott. Ott viszont már igazoltak egy szélsőt Anthony Gordon személyében, Rashford pedig úgy néz ki, hogy talán a Bayern Münchennél folytathatja pályafutását. Nálunk egészen biztos a folytatás, érkezik már is egy újdonság, ez a Stateside.

0: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
1: Seja!

Franciaország és Belgium nyerte el a 2030-as női kézilabda Európa-bajnokság rendezési jogát. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az Európai Szövetség közölte, hogy a mérkőzéseket 2030. november 28-a és december 15-e között Dunkerque-ben, Nantes-ban, Párizsban, illetve Antwerpenben játsszák. Később a svájci Zug is csatlakozhat a rendezővárosokhoz, ha az ország szövetsége minden feltételt teljesít. Ezen a tornán mutatkozik majd be az új lebonyolítási rendszer, amelyben már negyed döntők is lesznek. Az idei EB-t Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Törökországban rendezik. Az előző EB-n bronzérmes magyar válogatott a csoportmérkőzéseit Nagyváradon, továbbjutás esetén a középdöntőbeli találkozóit Kolozsváron.

0: Bizony-bizony, vége egy újabb 60 perces etapnak itt a Forrás Rádió zicserében, viszont még egy órát egészen biztosan együtt tölthetünk, legalábbis a Sportmagazin keretében. Most jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban hozom nektek Sonny Fodera slágerét. Ez lesz a Some Days itt a Forráson.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: emelik az ukrán katonák fizetését. A tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István, már is mondom a részleteket. Ezek a hírek. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Ulá Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kis Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját jelent meg a Magyar Közlönyben. A felmentések június 13-ától szombattól voltak hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg. Felemelik az ukrán katonák fizetését a hátországban szolgálatot teljesítőknek, legalább 30 ezer hrivnya, tehát 280 ezer forint, míg a front első vonalában harcoló gyalogosok számára átlagosan 300 ezer hrivnya, azaz 2,8 millió forint jár majd, közölte Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök pénteken a Telegramon közzétett videó üzenetében. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére, hozzátette, hogy minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása. A tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje, amely jelenleg mintegy fél méterrel marad el az üzemi szinttől, számolt be róla a kemma.hu. A szakemberek szerint az aszály nem csak a vízmennyiséget csökkenti, hanem a tó oxigénellátását is veszélyezteti, ami a halállomány számára jelenthet problémát. A helyzet javítása érdekében a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület két vízforgató berendezést üzemeltet a tavon. A MOHOZ támogatásával beszerzett eszközök a víz oxigén tartalmának növelését segítik elő. Az egyesület szerint a berendezések enyhíthetik az aszály kedvezőtlen hatásait, a hosszú távú megoldást azonban továbbra is a vízpótlás és a csapadékosabb időjárás jelentheti. Varjú Lászlót választották a DK elnökévé, emellett a párt kongresszusa szombaton megválasztotta az alelnököket és az elnökségi tagokat, közölte a párt közleményben az MTI-vel. A DK alelnöke Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel. A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az áprilisi országgyűlési választásokon a DK az összes listás szavazat 1,1%-át szerezte meg, alig több mint 70 ezer voksot kapott.
1: Időjárás.
0: A jövő héten fokozatos melegedésre számíthatunk. A hét elején még 22-25 fok körüli csúcshőmérsékletek várhatók, majd a hét második felére ismét visszatérhet a nyárias, helyenként 30 fok közeli meleg. A napsütés mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de összességében egyre szárazabb és kellemesebb idő ígérkezik.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Vágjunk bele az Zitzer utolsó órájába, Sony Fodélas lágere érkezik már is, ez a Some Days. A mikrofon mögött még mindig éjjel.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, felemeli

Újabb kulcsjátékostól búcsúzott el a Ferencváros, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az ötvehérek bejelentették, hogy 3 szezon után távozik a labdarúgó csapattól Muhammad Abu Fani, a 28 éves izraeli középpályás a Transfermarkt becslése szerint 3 millió eurós értékével a zöldfehérek második legértékesebb futballistájának számított. A játékos a szerb Crna Zvezdához igazol, a belgrádi klub pedig sajtóértesülések szerint 1,5 millió eurót fizet érte a Fradinak.

Ma éjszaka is 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ugyebár a világ túlsó felén, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban rendezik az idei foci VB-t, így aztán magyar idő szerint rendre este, illetve éjszaka és hajnalban vannak ezek a bizonyos összecsapások. Németország Curaçao este 7 órától, ez lesz az első meccs, amit hát mondanám, hogy végig izgulhatunk, de azért a papírforma itt egy magabiztos német sikert ígér. Ennél már jóval izgalmasabbnak tűnik este 10-től a hollandia-japán összecsapás. Hajnali 1-től éjszakai baglyoknak ajánlom az Elefántcsontpart Ecuador mérkőzést. Egyébként szerintem ez is jó lehet, ahogy a Svédország-Tunézia meccs is. Ez pedig magyar idő szerint majd hajnali 4 órától veszi kezdetét. Ami azonnal kezdődik, az Hugel, valamint Topic és Árás közös lágere. Itt az Itzerben jön már is az I Adore You.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrucsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét, elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziát.

előtt tuti, hogy érkezik majd a Robin Schulz. Aztán hozok nektek egy nagyon-nagyon-nagyon hype-olt slágert, az lesz az Angels Above Me. Énekel nekünk egy hatalmasat Teddy Swims. Előbb azonban még szintén egy újdonság pörög. Ez már is a Talk to You, itt a Forrás Rádió zicserében. Természetesen csak slágerek közt.

0: Bizony az a helyzet, hogy véget ért már az ICER, ennyi volt a Forrás Rádió sportmagazinja. Fussuk át gyorsan a menetrendet, maradok veletek még egy órán keresztül, jön a Köztér, a közéleti magazin. Este 8-tól Light Session BRK-val, egészen 10-ig, majd pedig 10-től éjfélig Lunch Session Norbert Fandéllel. Holnap reggel 6-tól Buenos Morgan, Ádi holnap nem lesz, hozok nektek best of pillanatokat, és egy nagyon klassz játékot, ha valaki nyomon követi például a Facebook oldalunkat, akkor már találkozhatott a figyelem felhívó poszttal. Holnaptól ugyanis jövő héten végig Vízzene Virág Fesztivál napi belépőkért lehet játszani, mégpedig páros belépőkért, úgyhogy ezért is lesz érdemes holnap reggel velünk ébredni. Mindenféleképpen töltsétek velünk az este hátralévő részét, aztán Tali holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben. Az ICER viszont mára ennyi volt.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. június 14-én vasárnap, I.S. Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a Plac elnevezésű programról, a Tatabányai Kórházban megrendezett egészségnapról és az oroszlányi testületi ülésről is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér.
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Közel 35 milliót nyertek a Vármegyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületek. Az elnyert összeget egyebek mellett védőruházat beszerzésére, gépjárműfelújításra, működési költségekre fordíthatják. Az Országos Katasztrófa Védelem által meghirdetett pályázaton idén is eredményesen szerepeltek a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkéntes Tűzoltók. Az egyesületek működési költségeikre, tűzoltás technikai eszközök, védőfelszerelések beszerzésére, valamint jármű és szertárfejlesztésre nyújtottak be pályázatot. A megyében 39 önkéntes tűzoltó egyesület kapott támogatást, csak nem 35 millió forint értékben. A támogatás elbírálásában az Országos Katasztrófa Védelem munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség delegáltjai is részt vettek, olvasható a Katasztrófa Védelem honlapján. Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati ZRT északi gázüzem Tatabányai üzemegységének tájékoztatása szerint a társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren június közepén karbantartási munkát végeznek. A munkálatok idején június 15-én reggel 6 órától június 17-én reggel 6 óráig környe teljes területén szünetel a gázellátás. Többlet támogatásban részesült a Bajóton megvalósuló parkolófejlesztési projekt, amelynek köszönhetően a beruházás második üteme is megvalósulhat. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a támogatás összege 34.184.139 forintra emelkedett, a projekt befejezési határidejét pedig 2026. szeptember 30-ára módosították. A Top Plus program keretében a második ütemben közterületi világítást építenek ki a parkoló környezetében, növelve a közlekedés biztonságot és a terület használhatóságát az esti órákban is. A beruházás teljes egészében Európai Uniós forrásból valósul meg, a támogatás intenzitása 100%-os, írja a dorogimedence.hu.

0: programajánló.
1: Június 15-én emlékeznek meg Komáromban az 1918-as Piavei csatában hősi halált halt huszárokra. A Radecki emlékműnél hétfőn 11 órakor kezdődik a program. Beszédet mond Ábrahám Zsolt Tamás történész, a Komáromi Klapka György Múzeum munkatársa, közreműködik Janowski Csenge népdal énekes. A Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola vár minden érdeklődőt végzős növendékei záró hangversenyére Esztergomba június 16-án kedden 17 órától a Reményi Károly hangversenyteremben. A koncerten a zeneiskola végzős növendékei mutatják be tudásukat és az elmúlt évek munkájának eredményét. A hangverseny egyben fontos mérföldkő is számukra, hiszen tanulmányaik lezárásaként lépnek közönség elé. Fellépnek Bánhidi Albert, Testéri Máté, Kis Szölgyémi Zsombor Márk, Lester Keszter, Ráczkevi Janka és Sándor Csenge. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Június 18-án csütörtökön ismét várja az érdeklődőket a Séta az orvossal program sorozat Esztergomban. Ezúttal a kerektó körül vezet az út, ahol a résztvevők gyönyörű természeti környezetben kényelmes tempóban mozoghatnak és tölthetnek el egy kellemes délelőttöt. A találkozó 9 óra 15-kor lesz a kerektavi természetháznál. A helyszín autóval is könnyen megközelíthető, de az F-jelzésű helyi járatú kisbusz is megfelelő lehetőség, amely a belvárosból indulva mintegy 15 perc alatt érkezik meg Bánat völgybe. A séta a busz érkezését követően indul. Az útvonal részben, aszfaltúton részben, a tó melletti és mögötti ösvényeken halad. A séta várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. A szervezők örömmel fogadják a telekocsi felajánlásokat is, hogy minél többen csatlakozhassanak a közös programhoz. A részvétel ingyenes. Horváth Krisztina Arcok című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket június 19-én pénteken 18 órától Esztergomban, a Kisduna sétányon található a Korzóban. A tárlat az emberi arcok sokszínűségét, kifejező erejét és történeteit állítja középpontba. A kiállításon Horváth Krisztina alkotásain keresztül ismerhetik meg a látogatók az Arcok című sorozatot. Marjunk a Szabadban címmel rendez programot Tatabányán a Forgó Orsók Foltvaró Klub és a Puskin Művelődési Ház. Az esemény június 20-án délelőtt 9 órakor kezdődik, az ingyenes foglalkozáson bárki szabadon részt vehet, eszközöket a szervezők biztosítanak. Vidám gurulásra és közös élményekre hívják a családokat június 20-án Esztergomban a Mesekuckó játszótéren. A délelőtt fénypontja a kismotoros felvonulás, amely 11 órakor indul, ezért érdemes otthonról hozni a kismotort, biciklit vagy rollert. A felvonulás előtt és utánjátékos feladatok, ügyességi kihívások várják a gyerekeket. A jó hangulatról a Hangemberek zenekar gondoskodik, így a mozgás és a játék mellett zene is színesíti a programot. A délelőtt 10 órakor kezdődő program ingyenes. A harmadik német nemzetiségi szenior tánccsoport találkozót rendezik meg Tatabányán június 20-án. A Széchenyi István Művelődési Házban 16 órakor kezdődik a program, a belépés ingyenes.

0: programajánló.
1: Könnyű zenei koncertekkel, gasztronómiai és street food különlegességekkel és számos izgalmas programmal várja az érdeklődőket a Plac Tatabányán június 19-én és 20-án az Árpád téren és a Megyeháza téren. A programról Gyurica Laurával, a Vértes Agórája program szervezőjével beszélgettem. Könnyű zenei koncertek, gasztronómia, street food különlegességek és hát számos izgalmas program. Ez vár a Tatabányára látogatókra június 19-én és 20-án a Városközpontban, mert hogy érkezik a Plac, velem szemben pedig Gyurica Laura a szervezők képviseletében. Laura, hát mi is a különlegessége ennek a programnak? Mitől mondhatjuk azt, hogy ez esetleg miben más vagy miben több, mint simán egy fesztivál vagy egy vásár?
2: Én azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek a különlegessége abban rejlik, hogy két területen fognak zajlani az események. Nyilván ezek nincsenek távol egymástól, ugye az Árpád térről és a Megyeháza térről beszélünk. Ez átjárható lesz egymás között a kettő, két különböző színpaddal, két különböző hangulatú teret próbálunk meg feltölteni. A színpadon is különböző zenei stílusok vesznek majd részt.
1: Mondhatjuk, hogy ez a sokszínűség igazából ez az egyik különlegessége ennek a programnak, mert én ahogy így végigfutottam, aztán nyilván majd itt szemezgetünk a fellépők között is, meg az egyéb programkínálatból is. Nekem úgy tűnt, mintha így tényleg nagyon sok célcsoportra lőnétek, és nagyon sok célcsoportra gondoltatok volna.
2: Igen, próbáltunk sok korosztályt lefedni, és sok stílust képviselni a rendezvényen, hogy biztos mindenki megtalálja azt, amit a legjobban magáénak érezhet. Igazából mondhatjuk, hogy sokszínűség, igen.
1: Jó, akkor szemezgessünk, nézzük az első napot, jó? A júni 19-et nem kell nyilván egy, nem is lehet szerintem egy teljes program kínálatot felsorolni, de mondjuk kiket emelnél ki, kik azok, akikre szerinted így a hallgatók mondjuk felkaphatják a fejüket?
2: Június 19-én pénteken fellép nálunk a Balkán VIP, illetve az Elefánt, őket így egymás után tettük a színpadra. Szerettük volna ezt a kicsit alternatív vonalat is képviselni, ez eddig még nem volt jellemző ránk, úgyhogy igyekeztünk ezt is belevonni a rendezvénybe. És mivel azt gondolom, hogy ezek inkább a fiatalabb korosztálynak szólnak, ezért Joel Junior lesz utána a DJ, aki egészen egy óráig szórakoztatja majd a résztvevőket.
1: Igen, ugye ez a Sörplac, ugye a Megyeháza tér fog ugye sörplacként funkcionálni, és ugye említetted, hogy azért van egy Árpád tér, ami pedig ugye borplaccá válik erre a nagyjából kettő napra.
2: Igen. Az Árpád téren ott fellép Imago Mundi, ők egy most feltörekvő zenekar, ők is inkább így a fiatalabb korosztálynak szólnak, viszont utána a Blue Cold Jalapenos, ami egy Red Hot Chili Peppers tribute zenekar, lépnek színpadra 9 órától, ők egy ilyen rokosabb részt fognak képviselni.
1: Igen, ezen egyébként jót mosolyogtam, tehát a zenekarnak az elnevezése, ugye ez az abszolút reciproka az eredeti banda nevének, és egyébként ami nekem nagyon egy ilyen tudatos dolognak tűnt, amire már te is rávilágítottál, hogy ugye alternatív zene is megjelenik, a rock zene is megjelenik, és azért DJ-kkel zárul mindkét este mindkét színpadnak a programja. Ez azért én azt gondolom, hogy aki már mondjuk agórás rendezvényeken kint volt, ezen talán nem lepődik meg. Azért ez egy hagyományos dolog, ugye, hogy egy ilyen össznépi bulivá válik a program minden este.
2: Igen, ez általában így szokott történni, most inkább a DJ-kre helyeztük a hangsúlyt, de szokott lenni egyébként partizenekar is, most minden esetben DJ zárja, viszont szombaton, majd biztos azt is meg fogod kérdezni, szóval beszéljünk róla, de szombaton egyébként lesz olyan élőzene, aki ezt a parti vonalat fogja képviselni.
1: Igen, és hát kicsit hadd beszéljünk haza, azért a Forrás Rádiós DJ-k is megjelennek majd a színpadon, hiszen ott lesz Zimmerer Tomi kollégánk is, illetve BRK, aki ugye szintén a rádió egyik DJ-je, úgyhogy őket is lehet majd látni, illetve hallani. Na de akkor ugorjunk már át valóban a szombatra. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb név, Péter Fiboriék, ugye ekkor érkeznek majd, ott azért lesz tömeg, én azt gondolom, a Megyeháza téren szombaton este 8 órától.
2: Hát reméljük, hogy lesz, és igazad lesz, de igen, ők érkeznek 8 órától, és hát ahogy mondtad, Zimmerer fogja zárni a Péter Fiborék után az estét. Szóval szerintem a buli az nem áll meg a Péter Fibori koncerta.
1: De közben, hogyha valaki mondjuk a borplacra téved át, akkor hát ott is igazi zenei csemege lesz, mert hogy Péli Barna azért nagyjából 30 éve ott van már a pop szakmában, ugye annó még a Unitedben ismerhettük meg, aztán egy szóló karrierbe kezdett, ami azóta is töretlen, és hát Péli Barnáék is érkeznek majd.
2: Így van, jön Péli Barna és a zenekara. Ugye azt szeretném megemlíteni, hogy mind a két plac tekintetében úgy hoztuk össze a programokat, hogy ne legyen átfedés a kettő között, úgyhogy Péli Barnáik a másikon 7-kor kezdenek, tehát pont végeznek a Péter Fiborira, hogyha valaki mind a kettőt szeretné megnézni, akkor legyen rá lehetősége.
1: Pici személyes kérdés, neked egyébként mondjuk egy ennyire színes programnak a szervezésében, az összehozásában mi a legnagyobb kihívás, vagy mi a legizgalmasabb rész?
2: A legnagyobb kihívás az talán az, hogy tényleg oda tudjunk figyelni minden korosztályra, és lefedjünk mindenkit stílusilag is. Hogyha kitérhetek nem csak a fellépőkre, akkor a legnagyobb kihívás számomra, ha már személyes kérdést tettél fel egy ilyen nagyobb rendezvény megszervezésénél, az ironikus, de pont, hogy inkább a kisebb dolgokra való odafigyelés. Ugye egy nagy rendezvénynél nagyban kell elkezdeni gondolkodni, de ez nem csak a fellépőkben nyilvánul meg, hanem oda kell figyelni minden apró részletekre is, egészen addig, hogy a vécékben legyen vécépapír. Szóval, hogy így teljesen apróságig is le kell menni, és számomra ez a legnagyobb kihívás benne.
1: Ha egy ilyen záró gondolatot meg kellene fogalmazni, akkor te mit mondanál, miért érdemes az idei placra kilátogatni?
2: Én azt gondolom, hogy nincsen vesztenivalója senkinek azzal, hogyha benéz hozzánk, mert hát ez egy ingyenes rendezvény, és ugye ez egy feltörekvő nagy rendezvényként van most jelen itt Tatabányán, ugye ez tavaly volt először, és akkor még egész kicsiből indultunk, most szerettünk volna egy lépést tenni annak érdekében, hogy ez növekedjen, és egy nagyobb volumenű rendezvényként tudjon megvalósulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes eljönni, és senki ne vegye el magától a lehetőséget, hogy jól érezze magát, attól függetlenül, hogy ez még csak most indul be. Jöjjenek el, nézzék meg, és vonják le a következtetéseket ott helyszínen. Tehát, és mindenki érezze jól magát.
1: Tehát plac, street food és zene a város központban június 19-én és 20-án. Laura, köszönjük, hogy itt voltál. Gyurica Laurával beszélgettünk a szervezők képviseletében.

0: egészségünk, életmódunk.
1: Ismét ingyenes egészségügyi szűrőnapot szervezett a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház Tatabányán június 10-én. Az eseményen rádiónk is részt vett, Nemes Kitti összeállítását hallják.
2: Június 10-én a Tatabányai Szent Borbála Kórházban egészségügyi szűrésekkel várták a lakosságot a H-épületben. Dr. Virág József, a Szent Borbála Kórház főigazgatója a Forrás Rádiónak arról beszélt, hogy miért fontos szűrésekre járni.
3: Nagyon fontosnak tartjuk a szűrővizsgálatokat, nem csak mint orvos-onkológusként is, hiszen olyan súlyos, daganatos megbetegedések a szűrések által korai stádiumban felismerhetővé válnak, amelyek után kezelhetőké válhatnak, és ezáltal elkerülhetők ezeknek a megbetegedéseknek a előrehaladása is. Ez a nap is a betegekről szól. Szeretnénk egy figyelemfelkeltést a lakosság részére közvetíteni, hogy minél többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. Ugye a szűrővizsgálatok ez egy komplex történet, egyrészt hogy az onkológiai szűrések, ahova a behívó levelek vannak sajnálatosan, ami mindig nem olyan számban vesznek részt a polgárok, amely megkívánná, és ezért szeretnénk kérni ezáltal is a szűrésre behívott polgárokat, hogy vegyenek részt rajta, illetve a másik, hogy az általános szűrővizsgálatok, amelyek a mai napon is megtaláltok, például a magas vérnyomás, cukorbetegség, testtömegindex.
2: Dr. Virág József a pszichológiai szűrést is kiemelte.
3: Nagyon fontos a mai világban a pszichológiai szűrés, a mentális egészség, hiszen ez a felgyorsult világunkban körülvesz minket, hogy ezáltal is olyan betegségeket tudunk kiszűrni, ami hosszú távon mondjuk kezelhető, például egy magas vérnyomás vagy cukorbetegség, illetve tanácsokkal tudjuk ellátni a pacienseket hosszú távon. Rendkívül vegyes az összetétel, mert például a szűrésre behívottak közül ugye most már a harmadik nagy népegészségügyi szűrés, a vastagbélrák szűrésre is igen kevesen jelentkeznek, amely 50-70 év közötti korosztályt érint. Én azt gondolom, hogy a megfelelő edukációval, folyamatos reklámozással és az üzenet közvetítésével minden korosztályt meg kell szólítanunk, hiszen minél fiatalabb paciensekhez, polgárokhoz eljut az üzenet, ott úgy egy életmódváltozást is be tud iktatni azáltal, hogy olyan egészséges életmódot éljen, hogy ezek a megbetegedések előfordulása alacsony szinten lehessen tartani.
2: Hajós István, az Egy lépéssel több alapítvány alapítója örült a felkérésnek, és mint elmondta, ajándékokkal érkeztek a programra.
4: Felkérést kaptunk dr. Virág József főigazgató úrtól, és örömmel vettük, hiszen mi nagyon sok kórházat járunk, és az alapítványunk egyik másik tevékenysége az az egészségügy támogatása. Jellemzően gyermekosztályokat látogatunk meg és támogatunk, így fogunk tenni egyébként a mai napon is, számos ajándékkal készültünk a gyermekosztály részére, és ezért számunkra nem kérdés, hogy amikor jó ügyre kell felhívni a figyelmet, mint például a prevencióra, a szűrővizsgálatok fontosságára, akkor természetesen emellé állunk és hangsúlyozzuk ennek fontosságát. Alapvetően a social médiában talán mondhatom, hogy viszonylag egyre népszerűbbek vagyunk, hála nagyköveteinknek, akik népszerűsítenek minket, neves nagykövetek állnak az alapítvány mögött, tehát meg is találnak minket, de például én magam olyan vagyok, hogyha nézem valamely social felületet, és ott rátalálok egy ilyen családra, akkor képes vagyok később este rájönni a kollégáimra, hogy ezzel az adott névvel ez a gyermek benne van-e a programban, és ha nincs, akkor ráírok a szülőre, hogy jelentkezzen nálunk, mert szívesen segítünk és felvesszük a programunkba.
2: Hajós István az alapítványok működéséről is beszélt rádiónknak.
4: Alapvetően az Egy lépéssel több alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy tartósan súlyos betegséggel küzdő gyermekek családjait támogassa, hónapról hónapra egy közösséget építve és folyamatos törődést biztosítva a számukra. Eseti adományozásokkal is foglalkozunk, de mi abban hiszünk, hogy hónapról hónapra folyamatosan kell támogatni a nehéz helyzetben lévő családokat. Hozzánk ugye a Fogadj Örökbe családok programba csak életet veszélyeztető beteg, súlyos genetikai, mozgásszerű vagy idegrendszeri sérüléssel lehet bekerülni. Egy család havi 50 ezer forint támogatást kaphat, amelyet egy speciális módon kapnak meg, amely a programunk egyik fő üzenete, az átláthatóság és a tisztaságra utal, hogy beküldhetik nekünk a rezsi, gyógyszer vagy gyógykezeléssel kapcsolatos számláikat, és az alapítvány a felajánlásokból közvetlenül helyettük ezt a szolgáltatónak fizeti ki, utalja el, erről pedig elszámolást készít a felajánlókanak egy évben kétszer.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Oroszlányban a képviselő testület legutóbbi májusi ülésén a rendőrségi beszámoló mellett óvodai fejlesztésről, költségvetési kérdésekről, szociális rendeletmódosításról, valamint több városi szolgáltatás működtetéséről is döntés született. Ezekről beszélgetett Takács Károllyal, Oroszlányváros polgármesterével Nemes Kitti.
2: Takács Károly oroszlányváros polgármestere a vendégem, eltelt egy újabb hónap, és hát ismét itt vagyunk a testületi ülés után, ami kicsit hosszúra nyúlt, de végül is sikerült egyetértésben ugye mindent kitárgyalni. A költségvetésről is szó volt, ott mi történt ezzel kapcsolatban?
3: Igen, hát üdvözlöm a rádió hallgatókat, köszönöm a lehetőséget. Valóban tartjuk magunkat Oroszlányváros önkormányzata a munkatervezés, minden hónap utolsó csütörtöke az testületi ülés. Hát most is sikerült bányászonyon összekuprizni 21 napirendet, amiből 2 zárt üléses napirend volt. Valóban fajsos témák voltak, mindegyik szinte. 25. évi költségvetési összefoglaló, részben módosítás is, mert az utolsó negyedében is, amikor még összegzések voltak, akkor is voltak módosítások, majd egy összefoglaló, kvázi zárszámadásszerű összegzése történt a 2025. költségvetés évnek. A 26. évi költségvetés ugye február 13-án elfogadottá vált, viszont vannak módosítások, ez természetes sajátja egy város működésének. Ezek a szabályokon belül történnek természetesen. Egy kötelezettség mindig van, hogy azt úgymond le kell könyvelni, illetve konfirmáltatni kell, azaz jóval kell hagyatni a képviselőtestülettel. Ami nem kockázatmentes, mert részben vannak olyan témák, amelyeket múltbeli tevékenységről van, vannak új javaslatok is. Általában az történik, ha mennyiről látjuk, hogy valami jövőbeli eseményt kívánunk megváltoztatni, akkor úgymond átrendezzük a sorokat, táblázatokat, és ebben a 13 milliárd forint fölötti költségvetésben mindig adódnak ilyen munkák, ugyebár sok beruházásunk fut, annak is vannak költségvonzatai, és ezt sorolhatnám tovább. Ezt is egyébként az önkormányzat többsége elfogadta. Általában a költségvetés mindig érzékeny téma, mert mindenkinek más a fontos, mások a prioritások, és azt megtartani, én azt látom, polgármester feladata egyik legnehezebb feladata, hogy megtartsa a fő üzletpolitikai meg stratégiai irányelvek mentén az egész költségvetést, és ne hagyja, hogy a több száz témakörben ugye szétessen a költségvetés. Ez egy nagyon veszélyes dolog, de pillanattól fogva nehéz teljesíteni a költségvetést.
2: Igen, hát és ami még ilyen másik fontos téma volt, talán a Brunswick óvodának a fejlesztése, itt miről volt szó?
3: Igen, hát régi témát adósságot szeretnénk a gyerekek és az óvoda számára megadni, az pedig a mozgáshoz szükséges tornaszobának a bővítése. Volt egy kis nyúlfartnyi területű, hát ilyen kis mozgástermük, most ez egy 200 négyzetméteres gyakorlatilag tornacsarnokkal bővül. Hát több lépcsőben rugaszkodtunk neki a tervezésnek. Először úgy gondoltuk, hogy kijön 50 millióból, aztán kiderült, hogy nem, az még több, és a végén most sajnos már a 100 millió forint fölötti tételnél tartunk. Ennek esem az oka, hogy ha csinálunk valamit, akkor csináljuk meg jól. Tegyünk például lehetővé termeken belüli közlekedést, hogy ne udvaron keresztül rongászanak vissza a régi helyükre a gyermekek és az óvónők. Tehát ilyen szempontból mindig menet közben derülnek ki, meg hát az árak is azért sajnos emelkedne. Tehát derül ki, hogy plusz igények vannak. És egyébként nem csak tornacsarnok érdekes, hogy a Brunswick-óvodában a legnagyobb oldánk, hanem miután sok ugyanilyen sajátos, hát étkezési igényű már ilyen probléma is van, gyermek van, növekszik az a igény, ami a úgynevezett diétás konyháknak a kapacitását növelni kényszerül. Ez pedig azt jelenti, hogy új termeket kell bevonni, új szakács, új ellátás, ami során más helységeket kell felszabadítani. Nem volt példa az óvónőknek és a szakácsoknak sem étkezdéjük, tehát maguk is a munkaasztalokon ettek, tehát ilyen és ez hasonló adósságainkat akarunk rendezni. Vége 150 millió forint. Amihez egyébként saját forrást, korábbi pénzeket is felhasználunk, de van egy függőben levő hiteligényünk. Itt jegyzem meg zárójelbe, hogy az egyébként jó kapcsolatban levő dr. Árvai Nikolett képviselőasszonyhoz fordultam, hogy a kormányzati engedélyünket sürgessen meg, vagy kérdezze meg, hogy hol tart, mert több beruházásunk, elsősorban a tűzoltóautó, ami önmagában több mint 400 millió forint, várható költségű, majd a EU közbeszerzés dönti el, hogy mennyi, és ettől függ, hogy a rábólintanak a benyújtott engedélyünkre, vagy nem. Tehát így összegezhetnénk össze a sok beruházásunk, az egyiket egyébként, ami itt van.
2: Ennek egyébként, hogyha sikerül, tehát, hogy onnan is megkapják az engedélyt, ennek mikor lehet a megvalósulása?
3: Ez idén is meg kell csinálni, tehát ugye mindig az van, hogy a különböző forrásokat, amikor összerakunk, akkor mindig van egy olyan eleme, érdekes módon, aminek határideje véges, vagy inkább azt mondom, hogy közeli. Tehát itt is erről van szó, hogy nem vagyunk időmilliomosok. Tehát önmagában, ugye az a baj, hogy nagy beruházásokban sok futár használni, de másról is kell, hogy tudják. Tehát az előkészítés jelentős időt tesz igénybe, engedélyeztetni kell, ha van valamilyen külső feladvány, például hitelfelvétel, vagy akár pályázat, az is természetesen kiírási feltétel is időt igényel. És hogyha rendelkezés állnak források, és majd gondolom Kátonfüredről is fogunk beszélni, akkor sem még minden van rendben, mert ahhoz meg kell történni általában a közbeszerzésnek, és a közbeszerzés önmagában egy kötött pályás szigorú feltételrendszer. Jó közbeszerzőink vannak Oroszlányon, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatalban. Én azt gondolom, hogy ez így rendben is van, csak itt megint az idő megy. És a vége marad az, hogy október van, és december végig be kéne fejezni. Tehát mindig a kivitelezés esik ilyen szempontból egy satuba, mert minden előző stációt nem tudunk el mellőzni, el csökkenteni semmiképpen nem.
2: Természetesen említette Káptalanfüredet, majd arról is fogunk beszélni, de előtte, ami esetleg érdekelheti az oroszlányiakat, ugye itt a médiacentrumnak az struktúrálása, tehát hogy itt is van változás, ott miről van szó azzal kapcsolatban?
3: Igen, hát oroszlányos önkormányzat a messzerről kezden kicsit viszonylag nagy holding struktúrával rendelkezik már. Tehát ahogy növekszik a gazdasági erő, növekszik a vagyon, úgy növekszik a bonyodalom is. Tehát ugye önmagában az önkormányzat maximum a hivatalon működik együtt, vagy pedig társ önkormányzatokkal, de ő nem gazdasági irányító hatóság, ezt sokan nem figyelnek erre, pedig ez így van. Tehát, hogyha mi már ilyen gazdasági tevékenységet akarunk folytatni, akkor alapítanunk kell valami társaságot, akik természetesen beszámolnak nekünk, de akkor is a gyakorlati tevékenységet ők viszik. Így már eleve létezik Oroszlányon egy oroszlán ingatlanhasznosító ZRT, van egy ipari parki menedzselő feladata, van természetesen új területek felkutatási feladata, és azzal van egy létesítmény üzemeltető Kft., ami kifejezetten a sport és egyéb létesítmények mindennapi üzemeltetését végzi, elég bonyolult és összetett nagy létszám igénye, és ebbe a rendszerbe tagozódik be a Majki Kamadói Nonprofit Kft., amely a kastélytörvény utáni elnyert pályázatunkkal a Majki Emlékegyüttest és még a Bányászati Múzeumot, médiacentrumot és majd a Káptalanfüredi pihenőhelyet, mert ez nem feltétlenül gyerektábor lesz már csak, üzemelteti. Azért döntött így a testület, mert ez egyébként egy döntés már, mert ezek a működési portfóliók, vagy üzleti részek magyarul hasonló tevékenységet folytatnak, tehát akkor ne szanaszét legyenek mindenfelé, hanem egymást erősítsék. Ez így elvileg papíron jó is hangzik, megvalósítás mindig a részletekben van. És a másik, amit nagyon hangsúlyoznék, hogy ez nem mi feltétlenül mi általunk generált helyzet. Tehát amikor a létesítmény üzemeltető Kft.-ben a médiacentrumot betették, megjegyzem, a létesítmény üzemeltető Kft. Üzemelteti például Klanyi Kakács András csarnokot, ugye kosárlabda csarnokot, régit is, meg újat is, strandot. Én azt gondolom, hogy a Majki Kamadói Nonprofit Kft. Alapvetően kultúrás tevékenységhez jobban illeszkedik a médiacentrum működése, mint mondjuk az uszodához. Ennek ellenére néhányan traumaként élik meg azt, hogy egy ilyen fajta változás van, és egy 10 éves szerződést kötöttek annó. Tehát mi tiszta a kezünk, mi nem tartunk ki semmit. Legfeljebb logikusan megpróbáltuk újra rendezni a puzzle-okat, mert lejárt az a szerződés, amit annak idején kötöttek, és miután itt az idő, hogy újra gondoljuk, ezért vittem a testet elő, hogy pályázati okokból az év végéig a Bányászati Múzeumot, mert ők is voltak az OIH alatt, mint egy ilyen önálló centrum, és most meg 700 méterre vannak a Kamadói Kft., tehát egymást erősítsék, könyörgöm, tehát gyakorlatilag így egymásra utaltságuk igen nagy, és hát ezt próbáljuk most a munkavállalókkal szeliden elfogadtatni, hogy ez ő érdekük is, meg főleg a összegzett tevékenység ereje lehet az, hogy együttműködjenek. Mi alapvetően ezt a dolgot csak logikusan végrehajtjuk, tehát semmi más nem történik, mindenki marad elén, senkit nem akarunk elmozdítani. Most, ha végig gondoljuk ezt a működési struktúrát, most kerülnie kell ez a dolgok igazán szerintem helyükre, mert így az egymás erősítése, most nem akarom újra és újra ismételni, hogy egy műemlék együttes meg egy ipari létesítmény közötti alapvetően kulturális, más, de kulturális jellegű tevékenység össze is tartozhat. Tehát tulajdonképpen ezt konfirmálta a test. füstölt.
2: Most már többször említettük Káptalanfürednek a helyzetét, ott a táboroztatást is. Azzal kapcsolatban mi a helyzet? Ez azt hiszem, hogy azért mindig előjön a testületi üléseken.
3: Jól tetszik fogalmazni, mindig újra is előkerül, ez is önmagában értetetlen, miért kellnek mindig újra és újra előkerülni. Mert mi a baj ezzel? Tehát amikor elindultunk ez a Káptalanfürede, egy magára maradott évtizedek óta csak a lepkék meg a madarak által látogatott hely volt. Se a jogi státusza, se a fejlesztési státusza tisztázatlan volt. Most ezt a fajta, hát nem is tudom, muzeális jellegű ügyet kellett gyakorlatilag életképesíteni. Egy új építési jogi környezetben, hangsúlyozom, 200%-os beépítettségi feltételke. Mostani 18. Na most tehát ez magában egy ilyen gyengébb idegzetű ember ilyenkor azonnal abbagy a projektet, mert ennek azért akkor is látszott, hogy igen, rögös útja lesz, hogy egy ilyen fajta metamorfózis átjövünk. Ennek ellenére nem adtuk fel, pénzt szereztünk rá, jelentem 750 millió forintunk van kincstári szám, nem 2, 750 millió forintunk, amivel gyakorlatilag a projekt nagy részét, nem a teljeset, de a működőképes részét meg lehet valósítani. De ahhoz kell a faházak 18 fázon egy nagy főépület, kisebb létesítmények, ahhoz kell a faházakra vonatkozó építési engedély, amit csak akkor úgy lehetett megszerezni, hogyha a különleges építési helyi építési szabályzat módosítást hajt végre a Balaton-Almádi önkormányzat, akinek ez különösebben nem volt annyira fontos, nekünk igen, tehát ez nekünk kellett pénzügyi és egyéb megbízásokat tenni és javaslatokat tenni, hogy a helyi építési szabályzatot egy háttér szakértői társasággal módosítsa, úgy, hogy majd ezt ők elfogadhatóvá tegyék, és menet között derül ki, ja igen, nagyszerű, lehet, hogy módosítani lehet azon a területen, de ahhoz, hogy a maximum 10%-os beépítettség meglegyen, az X-nek a 10%-a kell, és az most éppen kiderült, hogy nem áll rendelkezésünkre, mert hiába használtuk a tábor nagy részét, bekerítettük a Balaton-Alandi városnak is nagy meglepetésére, az asztalon kiterítve, vagy digitális térképen kiterítve derült ki, hogy igen, valójában ez az ő tulajdonok a terület egy része, tehát ergo vásároljuk meg. És akkor megkezdődött az alkudozás, és akkor így jutottunk most már emeltek egy előszerződés végére, hogy akkora annál több területet úgyis megvásárolunk ahhoz, hogy gyakorlatilag a helyi hész módosítása, helyi építési szabályzat rövidítése, nek a 10%-ába belefér minden olyan építmény, ami ott található. Egyébként, mert változtak a Balaton környéki építési szabályzati előírások. Tehát mi egyszerre, ez az egész projekt van, mint egy akadálypálya. Valaki meg is jegyezte, hogy mindig újabb és újabb akadályok vannak, mi nem adjuk már fel, és helyette mi nem csinálunk ott mondjuk mit tudom, kutyafuttatót, vagy nem tudom. Azért, mert nem ezt nyertük el. Úgyhogy most ott tartunk, hogy végre a gyakorlati kivitelezés elindulhat. Közben nyertünk a Balaton térségi fejlesztési alapból is 250 milliót, ennek része 750-nek, de ezt viszont évvégé fel kell használni. Viszont közbeszerzés is gyorsan át kell futtatni szabályoknak megfelelően. Azt viszont csak akkor lehet, amikor engedélyek vannak. Ezek nem előre nem látható akadályok. Jól állunk szerintem ennek ellenére. A testület néhány kivételt eltekintve, aki már feladta a lélekben, alapvetően elfogadja ezt. Tehát látszik, hogy 7 szavazat kellett. Ráadásul megvolt a 7 szavazat zárt ülésen. Én azt mondom, hogy sosem szabad feladni, azért, mert mindig vannak azért meggyőzhető emberek, és így mindig látni kell azt, hogy Balaton egy ilyen több milliárd fontos értéket teremteni, az egy nagyon jó megtérülő beruházás lesz. Utólag majd általában senkit nem fog érdekelni, hogy hogy jutottunk el ide.
2: Igen, reméljük, hogy ennek a sok befektetett munkának akkor meg lesz az eredménye. Esetleg még van olyan, amit kiemelne az ülésen történtekről, zárt ülésen, hogyha volt olyanról szó, ami érintheti a lakosságot, vagy az érdeklődőket?
3: Hát alapvetően ugye beszámolók voltak még a nyílt ülésen. Azért azt a rendőrkapitányság beszámolt mindig meg kell említeni, mert az általában mindig közérdeklődésre tart számot, különösen a negatív eltérések. Például köztéri bűncselekmények, kábítószer használatnak az ugye a hajléktalanoknak a meg nem szűnő randalírozás, ami inkább közterületi probléma. Tehát ezek körül köröztünk alapvetően. Illetve hát még a zárt ülésen kihozható belőle, hogy Benyicki Ágota asszony lett továbbra is pályázat nélkül, összevont óvodai igazgatónő, tehát neki már van egy előzetes pályázat, egy ciklusa, jogszabályok megengedik a testület együttes többségi döntés esetén a 5 évre történő hosszabbítást. Tehát gratulálok a Ágotának, ez még onnan jött ki az output. A testület szinte mindegyik napjendi pontja pajsos volt, kezdete fog ez a arszpolitikám, hogy legyenek kompromisszumok, mert a végeredmény a lényeg.
2: És oroszlány a lényeg. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, a részletes beszámolót.
3: Szerintem állok rendelkezésre.

0: a hét sporteseménye.
1: Történelmi szezont tudhat maga mögött a MOL Tatabánya KC csapata. Bajnoki bronzérmet szereztek, ezüstérmesek lettek a Magyar és az Európa kupában. Június 1-én a tatabányai közönség egy ünnepség keretében fogadta a csapatot. Az eseményen beszélgettünk Rédl Ádámmal együtt, két játékossal, Krakowski Bencével és Andó Ariánnal.
2: Krakowski Bence áll mellettem, akinek hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy talán az utolsó tatabányai élménye lehet ez, így talán különösen meghatóak lehetnek ezek a pillanatok, ez ahogy fogadtak titeket a szurkolók, én mintha ezt is látnám rajtad. Mit érzel most, Bence?
3: Hát igen, most egy ideig ez volt az utolsó mérkőzés, amit tatabányán. Nagyon jó érzés volt, mondhatom, hogy az egész csapat nevében ez a közönség találkozó, vagy úgymond ez a ünnepség segít nekünk egy ilyen csodálatos szezon után. Azt gondolom, hogy ezért megéri egész évben dolgozni és harcolni.
2: Mondhatjuk, hogy méltó megkoronázása volt ez a tatabányai éveknek ez a szezon, mert hogy hát szerintem ezt kb. Kimaxoltátok.
3: Mondhatjuk igen, hogy amíg 3 évet itt voltam, ez volt a legeslegjobb szezonom. Bízok benne, hogy azért majd ennél is lesz jobb, itt Tatabányán is akár, vagy akár az én életemben, de azt gondolom, hogy csalódottak nem lehetünk.
4: Mi az a legjobb élmény, amit a tatabányai sztorikból így viszel magaddal, és mi az a legnagyobb küzdelem, amit itt megharcoltál?
3: Hát nagyon sok jó emlékem marad itt Tatabányán is akár, vagy akár az én életemben, de azt gondolom, hogy csalódottak nem lehetünk.
4: Mi az a legjobb élmény, amit a tatabányai sztorikból így viszel magaddal, és mi az a legnagyobb küzdelem, amit itt megharcoltál?
3: Hát nagyon sok jó emlékem marad itt, úgy gondolom, nem tudnék

0: legnagyobb kihívás?
1: Talán a kupa döntőt mondanám legnagyobb kihívásnak.
2: Mit kívánjunk neked, Bence, a személyes pályafutásodhoz? Szerintem, ha most a tatabányai szurkolókat megkérdeznénk, akkor azt, hogy valamikor még láthassunk újra tatabányai mezben.
1: Valószínű ezt mondanák. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Vannak célok előttem, mindenképpen azokat szeretném kimaxolni, és hogy tényleg, hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudhatom.
0: Annóriánnal beszélgetek, hát én megtanultam, hogy stresszes helyzetben te nagyon sokat mentesz, és nagyon ott tudsz lenni fejben. Ezt láttuk most az Európa Kupa döntőn is. Hogy élted meg ezt?
3: Jól, egyébként én nem feltétlenül éreztem úgy, hogy nagyon-nagyon stresszes szituáció lenne. Nyilván hatalmas volt rajtunk a hazai szurkolóktól kapott nyomás, ezt a helyén kellett kezelni, próbálni kicsit úgy felfogni ezt az egészet, hogy ők is szurkolók, és ne ellenünk szurkoljanak, hanem próbálni azzal menni, hogy mintha minket is buzdítanának.
0: Szerinted nagyon más lett volna a helyzet, hogy az első meccs van kint és a második itt?
3: Nyilván, szerintem nekünk az egy sokkal nagyobb segítség lett volna. Biztos, hogy ott kezdeni, az is lehet, hogy még nehezebb mérkőzés lett volna, mint a tegnapi, de amikor kint kezdtünk, akkor itthon mindig tudtunk javítani, és mindig azért egy személyes tapasztalat sokkal másabb, mint az, hogy te videón látsz 4-5 mérkőzést, ugye teljesen más játékosokkal, teljesen más adottsággal rendelkező játékosoktól, szóval azért az élőbeni tapasztalás ez teljesen más. Szerintem lehet, hogy más, hogy alakulhatott volna, de a sportban sajnos nincsen ha, ez nem fog változni, nem lesz másképp, úgyhogy ezt sajnos el kell fogadni most.
0: Európa kupában magyar csapat ilyen magasra még sosem jutott, de ugorjunk vissza a magyar bajnokság harmadik helyezéséhez, hogyha egy pillanatképet ki kéne eleveníteni az egészből, akkor mit látsz magad előtt ebből a szezonból?
3: Hát szerintem egyet nagyon nehéz kiemelni, szerintem, hogyha augusztustól, vagy amikor elkezdjük júliustól nézzük az egész szezont, akkor talán a legelső, amikor itthon megvertük a Szegedet. Szerintem az tényleg egy olyan dolog volt, talán akkor fogtuk fel mi is igazán, hogy ez a csapat ez nagyon sok mindenre képes ebben az idényben.
0: És akkor nem is beszélve az ezüstéremről a magyar kupában, tényleg fantasztikus teljesítmény, mi lesz jövőre? Lehet ezt überelni?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván azon vagyunk, hogy jövőre is a lehető legjobbat nyújtsuk. Az első pillanattól kezdve azért kimondható, hogy ez tényleg egy extra szezon. Talán egyébként én még kicsit csalódott is vagyok, hogyha azt nézik, hogy hazai pályán elbuktunk egy Csurgó elleni kiki meccset, illetve hogy a Fradit nem sikerült idén legyőzni egyszer sem, ez miatt kicsit csalódott vagyok. Szeretném, hogyha ez jövőre másképp lenne.
0: Te vagy az egyik legnépszerűbb itt a fotók és aláírások terén, úgyhogy visszaengedlek a többiekhez, meg aztán jön a Pihi, még annyit mondj nekünk, hogy hogyan fogsz kikapcsolódni, azért most jön egy-két hét, amikor nem a kézilabdával kell foglalkoznod.
3: Nem, de nagyon szeretek mozogni, úgyhogy több mint valószínű, hogy a padelpályán fogom tölteni a nyarom nagy részét.
0: Még egyszer nagyon gratulálok, és szép nyarat!
3: Köszönöm szépen nektek!
4: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: Ez volt a köztéradása 2026. június 14-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető I.S. Soland.
1: Ez volt a Köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: nincsenek.
1: Forrás Rádió, csak slágerek.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép vasárnap estét kívánok. Majd 35 milliót nyertek a vármegyei önkéntes tűzoltó egyesületek. Lezárások lesznek Tatabányán a Placze rendezvénye miatt. Tavaszi Grassroots Fesztivál volt Komáromban. Már is hozom a részleteket. 2026. június 14-e van, és ez a Hírpercek a mikrofonnál Szabó Istvánnal. A nyári időszakban sokan indulnak útnak nyaralni, de előtte szállást foglalnak. Ilyenkor körültekintően kell eljárni. A legfontosabb tudnivalókra hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. A továbbiakban Racsné Galambos Grétát hallják.
3: Megbízható oldalon foglaljunk. Mielőtt rányomunk a foglalásra, mindenképpen a foglalási feltételeket nézzük át. Nézzük meg, hogy az az oldal valóban az-e, aminek mondja magát, illetve kártyaadatokat semmiképpen ne adjunk meg, ez nagyon fontos a foglalás során. A tavalyi szezonban is érkezett olyan feljelentés a rendőrségre, amikor egy népszerű szállásfoglaló oldal nevével éltek vissza a csalók. Ez az oldal a megtévesztésig hasonlította az eredetire. A foglalás menete is ugyanaz volt, és amikor leadták a foglalást, megadták a kártyaadatokat, le is vonta rögtön az adott összeget, és utána az oldal elérhetetlenné vált, a pénzt már nem tudta a sértett visszaszerezni, tehát ezért nagyon fontos az, hogy kellő körültekintéssel foglaljanak, illetve hát a szállásokról az értékeléseket is érdemes elolvasni, tehát hogyha a valódi szállásfoglaló oldalon járunk, mielőtt foglalunk, mindenképpen nézzük azt meg, hogy milyen előrefizetési feltétel van, ha van, hogyan lehet még díjmentesen visszamondani az adott szállást, illetve az értékeléseket azért fontos elolvasni, mert hogyha egy szálláshelyről több negatív vélemény is van, akkor érdemes megfontolni, hogy esetleg egy másikat kell keresni, illetve ugyanúgy, mint az online vásárlásnál, hogyha csak pozitív és csak maximális pontú az értékelés, sokszor az is gyanút kelthet, hogy ott valamilyen átverés lehet. A legtöbb szállodának biztos, hogy van saját oldala, de az apartmanokról is elmondható ez, és lehet, hogy ott is azt fogják javasolni, hogy a szállásfoglaló oldalon foglaljunk, de hogyha már van egy előzetes kapcsolatfelvétel, itt ugye a telefon a legjobb, hiszen e-mailen keresztül is megvan azért az a veszély, hogy bárkinek kiadhatja magát a másik fél, aki az üzenetet megfogalmazza, azért egy telefonhívás talán biztosabban garantálja azt, hogy akivel beszélünk valóban az, akinek mondja magát, és tud garanciát vállalni arra, hogy valóban van arra az időpontra szabad szálláshelye, és foglaljunk akár közvetlenül az ő honlapjukon, vagy a szállásfoglaló oldalon keresztül.
2: Az M&M Esztergomi Vármúzeuma adott impozáns otthont Esztergom megyei jogú város és az Esztergom tankerületi központ közös pedagógus napi ünnepségének. Az eseményen 58 pedagógust és pedagógiai munkát segítő munkatársat ünnepelhettek és köszöntettek, akik 25, 30 vagy 40 éve szolgálják elhivatottan a gyermekeket és közösségeiket. Idén ebben a körben köszönthettük a környező települések pedagógusait is. Generációk nőttek fel a kezeik között, és sok gyermek számára ők jelentették a biztonságot, az odafigyelést, a bátorítást az otthonoktól távol. A rendezvény kezdetén Hernádi Ádám Esztergom megyei jogú város polgármestere, majd Muszela Szabolcsa, az esztergomi tankerületi központ igazgatója köszöntötték a megjelenteket, akik ezt követően az esztergomi zöld óvoda nagycsoportosainak Pajtikám, gyere velem táncolni című előadását tekintették meg. Az előadás után a jubiláló pedagógusok köszöntése vette kezdetét, az elismerést átvevő pedagógusok listáját megtalálják az esztergom.hu oldalon. Majd 35 milliót nyertek a vármegyei önkéntes tűzoltó egyesületek. Az elnyert összeget egyebek mellett védőruházat beszerzésére, gépjármű felújításra, működési költségekre fordíthatják. Az országos katasztrófavédelem által meghirdetett pályázaton idén is eredményesen szerepeltek a Komárom-Esztergom vármegyei önkéntes tűzoltók. Az egyesületek működési költségeikre, tűzoltó technikai eszközök, védőfelszerelések beszerzésére, valamint jármű és szertár fejlesztésre nyújtottak be pályázatot. A megyében 39 önkéntes tűzoltó egyesület kapott támogatást, csaknem 35 millió forint értékben. A támogatás elbírálásában az Országos Katasztrófavédelem munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség delegátjai is részt vettek, olvasható a Katasztrófavédelem honlapján. Ismét megrendezik június 19-e és 20-a között a Placz elnevezésű rendezvény Tatabányán, a Megyeháza téren és az Árpád téren. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani Tatabánya belvárosában. Június 19-én pénteken 13 órától, várhatóan június 21-én vasárnap 6 óráig, ez reggel 6 órát jelent, teljes útlezárás lesz érvényben a Komáromi utca, Álmos Vezér utca, József Attila könyvtár és a Béla Király körtér Hotel Árpád közötti szakaszán, valamint a Főtér és a Köztársaság útja közötti területen a Nante szaküzletig. A Mégaráshoz vezető út szabadon használható, a rendezvény ideje alatt a Mégarás zavartalanul üzemel, a szervezők kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét és megértését az ideiglenes forgalomkorlátozások miatt. Az érintett útszakaszok környezetében a közlekedés a rendezvény időtartama alatt a kijelölt kerülő utakon biztosított lesz. És akkor a lényeg, a programajánlat a Placról, könnyű zenei koncertekkel, street food különlegességekkel és színes családi programokkal várja az érdeklődőket a Plac június 19-én és 20-án Tatabányán. Az Árpád téren és a Megyeháza téren olyan fellépők szórakoztatják a közönséget, mint a Péter Fibori és a Love Band, Péli Barna, az Elefánt, a Balkán VIP, a Jó Világ Van és a Blue Cold Jalapenos. A fesztiválon a koncertek mellett gasztronómiai különlegességek, kézműves vásár és Vidán Park is várja a látogatókat. Hétfő délelőtt 11 órától megemlékezést tartanak Komáromban az 1918-as Piavei csatában hősi halált halt 639 huszár emlékére a Radecki huszárok emlékművénél. Beszédet mond majd Ábrahám Zsolt Tamás történész, a Komáromi Klapka György Múzeum munkatársa, közreműködik Janovszki Csenge népdalénekes. És végezetül sport, megtartották a Pozsik intézményi program 2025-2026-os tanévének utolsó rendezvényét, a Komáromi Körzet tanévzáró tavaszi Grassroots Fesztiválját, a Komáromi Petőfi Sándor általános iskola multifunkcionális pályáján. A délelőtti eseményen 10 óvoda közel 100 óvodása vett részt. A gyerekeket zené és közös bemelegítés, ügyességi feladatok és folyamatos játék várta a pályákon. A rendezvény résztvevőit Vörösházi Tibor, az MLS Pozsik intézményi labdarúgó program körzeti szervezője köszöntötte. A program végén minden gyermek ajándékot vehetett át az MLS-től. A hírperceket 2026. június 14-én vasárnap Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket és további jó rádiózást kívánok. Velem legközelebb itt az éterben jövő szombaton találkozhatnak. Viszont hallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora! Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK!

0: Misión.
1: Az óra rezidense B.

A tévémaci nem hoz lázba, még este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Déllel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Lassítsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session. Az óra rezidense

Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget,

0: Special. Tarts velünk jövő hét vasárnap is.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

fele. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: Nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edd.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: ha a tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod, Rold.
2: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hét.

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Ez a Forrás Rádió, mindig veled.